0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Vezetés közben.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Főként magyarok dolgoznak majd az orosházi chipsgyárban, gyalogosokat, rendőröket is veszélybe sodort a miskolci álmokfutó, díjazzák az év óvodakertjét. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. Ma van a kór világnapja, ehhez kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szerződést bont a kormány a Nobel-díjas tudóssal. Szép kártya, ha nem költ, fizet. Zene plusz erdő, egyelő gyógyulás, indul a rendhagyó rócsó. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Magyar Péter jelezte azt is, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg 38 millió forintos végkielégítését. Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyulejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő, 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a muzsikál az erdő alapítvány elnökétől.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is.
2: Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 6 óra múlt néhány perccel, a mikrofonnál már leír a tíme, mostantól várom és ébresztem önöket. Egészen 10 óráig itt leszek és hozom a legnagyobb slágereket. Közöttük Lady Gaga énekel nem sokára, itt lesz a No Mercy a Where Do You Go-val hamarosan, és kezdünk Nickel Show-val. Ez a The Rhythm.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 10 perccel vagyunk fél hét előtt. Szombat reggel van, de a most következő daltól az ember azt hiszem, hogy hirtelen úgy érzi, mintha már este lenne, valahol egy tengerparti bárban lennénk, mondjuk Miami és Kuba között. A No Mercy a 90-es évek közepén nagyon elkapta ezt a latin pop életérzést. Egy kis romantika, egy kis melankólia, rengeteg ritmus és az a tipikus, na még ezt a számot táncoljuk át hangulat. A Verdi Jugon nem csak klubsláger lett, hanem az egyik olyan dal, amit, hogyha meghallunk, azonnal beugrik a 90-es évek buli világa, diszkófények, nyári fesztiválok, no meg azok az idők, amikor ilyen refrént udolgatott mindenki. Jön a No Mercy és a Verdi Jugo itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van. A következő fél órában olyan előadók jönnek többek között, mint Dr. Alban, vagy az első emelet. Itt lesz John Travolta és Olivia Newton-John természetesen a Grease egyik betétdalával. És itt lesz a Cutting Crew is. I Just Died In Your Arms nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sokan szenvednek a kínzókorban, és nem is tudják, hogy betegek. Buszba rohant a zalai száguldozó, itt a vádemelés, áttörés a kínai-amerikai csúcson. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság. Közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. Ma van a KÓR világnapja, ehhez kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
4: Aki nem kapja meg a megfelelő ételt, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
3: Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-án szombaton a mikrofonnál Leirer Tímea. Minden idők legnagyobb slágerei között nem sokára Dr. Albán következik, és zenél majd az Első Emelet is. És hát vannak dalok, amelyeknél nem egyszerűen csak úgy egy szám indul el, hanem konkrétan egy egész film pereg le az ember fejében. A Summer Nights, ami most következik, pontosan ilyen, ahogy megszólal, azonnal ott vagyunk a Grease világában, Bőrcsekik, amerikai gimnázium, nyári szerelem, autós felvonulások, és az a semmivel össze nem téveszthető 70-es évek végi életérzés. A Grease már a igazi kultfilm lett, és ebben óriási szerepe van a két főszereplőnek. John Travolta akkoriban gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb sztárja volt, Olivia Newton-John pedig nem csak színésznőként, hanem énekesként is elképesztően népszerű volt. Kettőjük kémiája pedig annyira működött a vásznon, hogy a Grease dalai önálló életre keltek, és a Summer Nights azóta is az egyik legvidámabb, legtöbbet énekelt filmes sláger. Aki tudja a szövegét, már kezdheti is. Szól itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Május közepe van, lassan megérkezik végre az igazi jó idő, úgyhogy zeneileg is induljunk egy kicsit messzebbre, egészen Ausztráliáig. A Menetwork a 80-as évek elején ezzel a dallal gyakorlatilag az egész világot megtanította arra, hogy mit jelent az a bizonyos Down Under, a didgeridoo, az ausztrál életérzés, és egy olyan refrént hoztak, amit nem lehetett nem együtt dúdolni velük. És hát a hétvégi időjárás is egészen jól passzol ehhez a hangulathoz, lesz sok napsütés, egyre melegebbek a délutánok, igaz, jöhet egy kis felhő, meg egy kis zápor, zivatar, de akár autóban ülnek, akár kertészkednek, vagy piacoznak, vagy csak a szombat reggeli kávéjukat kevergetik, ez a dal tökéletes hátteret ad majd hozzá. Egy kis ausztrál napfény tehát hangszórokból itt a Down Under a Menetwork-el.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágere. Jó reggelt kívánok mindenkinek, lassan pirkad, lassan érdemes kibújni az ágyból, lassan lefő a kávé, lassan meg lehet kenni a croissant azzal a finom vajjal, ami ott van a hűtőben, remélhetőleg picit felolvad, hogyha 10 percre kiteszik. Na, amíg olvad, addig figyeljenek rám, mert hogy hozom minden idők legnagyobb slágereit a következő órára is, akár reggeli mellé, vagy kávé mellé is kiváló, például a Bon Jovitól az It's My Life. It's my life. Vagy pedig Desiree-től a Life. Life, oh life, oh life. A következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Ma este jön az Exaton Hungary elődöntője. A női és férfi dobogósok közül ma este ketten még kiesnek. Így vasárnap este a két legjobb női és a két legjobb férfi játékos küzd majd meg a fődíjért.
6: Exaton Hungary ma este a TV2-n.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Megvizsgálják a békési vonat baleset részleteit. Fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. 300 milliós drogfogás Zalában.
10: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be.
11: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
12: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
13: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását.
14: Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli. 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában.
11: Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ugye már ébredeznek, ha nehezen megy, segíteni fog a Bon Jovi az It's My Life-val. De ha picit visszaszenderednének, abban is a segítségükre leszünk a Roxette-tel. Az óra pedig indul Madonnával, Like a Prayer.

párás időre van kilátás, de még ezen az időjárási helyzeten is sokat javítanak minden idők legnagyobb slágerei. Közöttük nem sokára a Culture Clubtól, a Do You Really Want to Hurt Me, most pedig egy igazán boldog, kiegyensúlyozott dal, Desiree és Life. Itt a Retour.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára Denevce Sori átdolgozásában jön majd a 90-es évek slágere, a Bailando, aztán a Roxette következik a Listen to Your Heart-tal, előtte pedig itt a Bon Jovi. Hát úgy tűnik, hogy a rock zenében tényleg vannak emberek, akik egyszerűen nem tudnak és nem is akarnak leállni. Mostanában megint rengeteget írnak Bon Jovi visszatéréséről, mert hogy a hangműtétje után sokan már azt találgatták, hogy vajon hallhatjuk-e még teljes erőből John Bon Jovi hangját. A friss hírek szerint viszont dolgoznak az újabb koncerteken, és a rajongók nagyon reménykednek benne, hogy újra hosszú turnék jöhetnek majd. És ha van dal, ami tökéletesen passzol ehhez az egész sztorihoz, akkor az a most következő It's My Life. Ez a sláger már a megjelenésekor is arról szólt, hogy nem kell csendben félreállni, attól függetlenül sem, hogy mit mondanak mások, vagy hogy hány éves az ember. Talán éppen ezért működik még ma is ennyire. Szóval egy igazi hétvégi lendületadó klasszikus jön, It's My Life, a Bon Jovival, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Leirer Tíme, a folytatásban pedig igazán nagyszerű énekesek a sorban. Robbie Williams következik hamarosan, velünk lesz Bryan Adams is, most pedig Ross Stewart, aki a héten Londonban a King's Trust jubileumi eseményén találkozott harmadik Károllyal, és állítólag odaszólt neki valami olyasmit, hogy jól tette, hogy helyre tette azt a kis bajkeverőt az amerikai látogatása során. Sokan ezt a beszólást Donald Trumpnak szóló véleménynyilvánításként értelmezték, de valójában senki se tudja pontosan, hogy mi történt, mert hogy az utóbbi években sokat kritizálta Trumpot, Ross Stewart, előtte viszont jóba voltak. Közben pedig továbbra is aktív koncertfronton az énekes, még mindig fut a One Last Time turnéja, bár ez inkább egy nagy összegző, életmű jellegű koncertsorozat, és semmiképpen sem teljes visszavonulás, mint ahogy a címe mutatja. 81 évesen is elképesztő energiával bír, legalább olyannal, mint ennek a slágernek a rögzítése idején. Ross Stewart jön, és a Do You Think I'm Sexy itt a Retro Rádióban.

évük legnagyobb slágerei. Május 16-a szombat van, ma ünneplik a névnapjukat a Botondok és a Mózesek. Sok boldogságot kívánok nekik, akiknek pedig szülinapja van, ugyanarra a dátumra lehetnek büszkék, mint amikor Rodolfo a bűvész megszületett. Ma lenne egyébként 115 éves. Figyeljék a kezemet, mert csalok, mindig ezt mondogatta, mindig figyeltük a kezét, de valahogy azok a trükkök mégiscsak összejöttek. Sok boldogságot a mai ünnepelteknek. A folytatásban Bryan Adams, aki nem sokára, ha jól emlékszem, valamikor az év vége tájékán itt koncertezik Budapesten. Én ennek a turnénak egy másik állomásán, képzeljék el, már jártam tavaly a Pulai Arénában, és életem egyik legjobb koncertje volt. Bryan Adams a rockosabb, lendületesebb, gitáros nótákat vette elő, nagyon kevés lassú dal volt, óriási volt a lendület és fergeteges a hangulat, úgyhogy remélem ugyanezt fogom megnézni még egyszer Budapesten is, és nagyjából ezt hozza a most következő sláger. Summer of 69 minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt 8 óra van, most már ideje elindulni a piacra, hogyha oda készültek, nehogy elfogyjon a legszebb eper, mire odaérnek. Útra is, az autóba is, vezetés mellé is adjuk a legnagyobb slágereket. A következő órában itt lesz velünk például Gloria Estefan. De Michael Jackson egyik slágerét is játszom majd. They Don't Care About Us a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Ma este jön az Exaton Hungary elődöntője. A női és férfi dobogósok közül ma este ketten még kiesnek. Így vasárnap este a két legjobb női és a két legjobb férfi játékos küzd majd meg a fődíjért.
5: Exaton Hungary ma este a TV2-n.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak. Lisztérzékenység, sokan nem is tudják, hogy betegek. Áttörés a kínai-amerikai csúcson.
9: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság. Közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. Ma van a KÓR világnapja, ehhez kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
10: Aki nem kapja meg a megfelelő ételt, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
9: Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10 súlyosan. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes hétvégét, jó reggelt mindenkinek! 8 óra múlt, és ma május 16-a szombat van. A Retro Rádióban a mikrofonnál Leirer Tíme, a folytatásban pedig a legnagyobb slágerek. Michael Jackson, Kim Vágy, Shakira, és most Gloria Estefan, tőle szól a Konga.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek ma, május 16-án szombaton, a mikrofonnál Leirer Tímea. A 80-as évek egyik leggyönyörűbb énekesnője Kim White következik nem sokára, most pedig Michael Jackson slágere. Hát bizony, vannak dolog, amik nem egyszerűen csak slágerek, hanem konkrétan társadalmi kiáltások, és a They Don't Care About Us pontosan ilyen volt. Michael Jackson ebben a dalban jóval keményebb, dühösebb oldalát mutatta meg, mint amit sokan megszoktak tőle. Nem a csillogásról szólt, hanem arról az érzésről, amikor az ember úgy érzi, hogy senki sem figyel rá igazán. És érdekes módon most megint nagyon sok szó esik Michael Jacksonról, mert hogy nemrégiben került a moziba a Michael című életrajzi film. A nézők imádják a koncertjeleneteket, meg Jaffar Jackson alakítását, a kritikusok viszont elég kemények voltak vele. Sokan azt mondják, hogy a film túl steril lett, és inkább egy hosszú greatest hits videó, mint valódi portré. Akárhogy is, egy dolog biztos, Michael Jackson slágerei még mindig elképesztő erővel működnek, így például ez is. Jön a They Don't Care About Us a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Mondjam, hogy milyen idő lesz, vagy inkább hallgassak, addig boldogabbak vagyunk mindannyian. Eső. Ma is, meg holnap is. Ma több, holnap talán egy picivel kevesebb, holnap talán a nap is előbújik majd, de azért nagyon pontos nyilatkozatokat nem tennék erre vonatkozóan, főleg, hogyha egy kinézek az ablakon. A hőmérséklet ma, a legmagasabb értéket tekintve, 14 és 22 fok között alakul majd. Akárhogy is, jó hétvégét kívánok mindenkinek, higgyék el, bármilyen is az idő, ezekkel a slágerekkel, amik itt szólnak a Retro Rádióban, minden szép, minden jó. Nem sokára Beri és Váci Eszter énekelnek majd, most pedig a 90-es évek egyik legszórakoztató figurája, Shaggy és Bombasztik, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma reggel már voltak ausztrálok, de hát azon a földrészen valahogy fantasztikus előadók születtek, fantasztikus zenei tehetséggel. Egy ilyen jön nem sokára, Natalie Imbruglia slágere szól majd. Fél kilenc után itt a Torn a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megvizsgálják a békési vonat baleset részleteit. Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrendkiegészítők. Daj, daj, itt a foci VB dala. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
4: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei az Alai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ahogy közeledik a nyár, egyre többen kezdünk egzotikus utazásokról álmodozni, és Afrika most megint nagyon sokak bakancs listáján ott van. Safari, marokkói piacok, zanzibári tengerpartok, vagy éppen Dél-Afrika elképesztő természeti világa. A kontinens egyszerre vad, színes, nyüzsgő, és teljesen más ritmusban működik, mint Európa, Amerika, vagy akár Ausztrália. Közben az utazási trendek szerint idén különösen népszerűek azok az utak, ahol nem csak pihenni lehet, hanem valódi élményeket is gyűjteni, és Afrika, ugye gondoljuk, hogy ebben verhetetlen. Egyik nap oroszlánokat lehet látni a szavannán, másnap az óceánparton vacsorázni, este pedig dobok szólnak a háttérben, és hát van egy dal, ami ezt az egészen különleges hangulatot már több mint 40 éve azonnal előhozza mindenkiből. Egy kis napsütés, egy kis nosztalgia, és egy örök klasszikus jön a Tototól, az Afrika, itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Bár az időjárás ezen a hétvégén lehet, hogy nem ezt az arcát fordította felénk, azért lassanként itt a nyár. Szeretünk majd kiülni újra az udvarba, a teraszra, akinek az van az erkélyére, picit élvezni a napsütést, nézni a természetet, hogyha tudjuk, vagy hogyha kell, csinálni magunknak egy kis természetet magunk köré, gyönyörű virágokkal, balkonládákkal. Nem tudom, önök mennyire tapasztalták az elmúlt években, de picit változtatnunk kellett a muskátlis petúniás elképzeléseinken. Az éghajlatváltozás, az időjárás változása, a klímaváltozás ezt követeli meg. Hogy milyen növényeket érdemes a teraszra, balkonra, erkélyre ültetni, ezekről beszélgetünk a következő órában Vétopor Evika kertészmérnökkel itt a Retro Rádióban, ahol addig is minden idők legnagyobb slágerei szólnak, most éppen a Pet Shop Boys-szal Suburbia, a 80-as évek slágere minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lassanként itt a nyár, ideje beültetni a balkont, a teraszt, a kertet gyönyörű virágokkal, növényekkel. Kicsit közelebb hozhatjuk a természetet, akár még egy panelházban is. Hogy milyen virágokat, milyen növényeket érdemes ültetni, erről beszélgetünk a következő órában Vétopor Erikával itt a Retro Rádióban. Remélem, hogy velünk tartanak, meg többek között a Texasszal. De jön majd Ricky Martin slágere is. A következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Üzent a miniszterelnök elődje végkielégítéséről. Orosz-ukrán fogolycsere, több mint 400-an szabadultak. Zene plusz erdő, egyenlő gyógyulás.
8: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Magyar Péter jelezte azt is, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök nem kapja meg 38 millió forintos végkielégítését. Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő, 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
9: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is.
7: Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Megjobbakat mindenkinek, 9 óra múlt a Retro Rádióban a mikrofonnál Leirer Tímea, és mellé érkezik nem sokára Vétopor Erika, úgyhogy kertészkedni fogunk, tehát jó munkához jó zenék is kellenek. Jön nem sokára Texas zenél a Midnight-tól, és kezdünk a Pointer Sisters-tel, ez az I'm So Excited.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes hétvégét. A vonalban már itt van velem, ahogy megígértem, Vétopor Erika, okleveles kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Szia Erika, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia!
0: Amiért hívtalak, ugye itt a jó idő, egyre többet ücsörgünk az erkélyen, a teraszon, a kertben, ugye kinek mi jutott, és szeretünk magunk körül szép növényeket látni. Szeretjük őket elültetni, figyelni, ahogy növekednek, örülni annak, hogy még gyönyörűbbé teszik a környezetünket, de pont egy ismerős virágossal beszélgettem a múltkor, aki azt mondta nekem, hogy meg kell változtatnunk most már az elképzelésünket, arról, hogy milyen növényeket szeretnénk magunk körül elültetni, mert hogy például már nem biztos, hogy egy déli fekvésű lakásnál, vagy egy nyugati fekvésű lakásnál, ahol sokat süti a nap, ott például egy muskátli az erkélyre megfelel. És én arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit mi is erről, hogy mennyiben változtatta meg a klíma megváltozása az elültetendő növényeknek a névsorát.
1: Én azt gondolom, hogy majd, hogy nem teljesen meg is fogja most már változtatni, ettől függetlenül, hogy azért vannak most is már azért olyan talaj kolloidok kis kiszerelésbe is elérhetően ilyen zselék, amit hogyha talajhoz keverünk, akkor javul a víztartása a balkonládának, mert itt ugye nyilván ilyen kis földmennyiségek miatt is érdekes ez, mert most például nagyon divat ezek az antracit balkonládák, viszont ezek hihetetlenül fölforrósodnak, pláne déli fekvésen. És én is évek óta egyébként már posgásokat ültetek konkrétan a háznak a déli oldalán lévő balkonládáimba. Nem kaktusz irányba megyek azért el, tehát annyira azért nem gondolnám, hogy mexikói életérzést szeretnék ide a falusi tanyavilágba beköltöztetni, hanem az, hogy azért inkább ezek a varjúhájak, kövi rózsák, és ezek kombinációja.
0: Tehát itt gondoljunk ezekre a vastag levelű, kemény levelű növényekre, ugye? Csak hogy tisztázzuk ezt.
1: Igen. Ezek mindegyike olyasmi. Azért is gondoltam, hogy behozom egy kicsit ezt a kaktusz gondolatot, mert talán a posgásokat közelebb tudják az emberek hozni, hogy ezek tényleg ilyen húsos, lédús növények. Hát, hogyha ezt a Delosperma nevű növényt, ezt a kristályvirágot valaki ismeri, az egy hihetetlenül szép növény. Na most, onnantól kezdve be van ültetve egy dézsába, egy balkonládába, az onnantól kezdve tényleg igazán szép tud lenni. A kövirózs az egy határeset mondjuk, mert az meg olyan, hogyha elidősödik a tő és virágzik, akkor az anyatő az általában elpusztul. Tehát az mondjuk nem pont annyira fenntartható, egyszerű növények közé tartozik ebben a témában, de mondjuk a varjuhájakból, ha most kinyitnék egy ilyen kertészeti katalógust, szerintem 100 különböző faj és fajta létezik úgy összesen, ami azért kereskedelemben bárki számára elérhető.
0: És biztos vannak még ehhez hasonló lehetőségeink, úgyhogy ezekről is beszélgessünk. Még folytatjuk hamarosan Erikával, most pedig a Texas Sun, Summer Sun, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Milyen növényeket ültessünk a balkonládákba, a teraszra, a kertbe, ha szeretnénk, hogy minél könnyedebben, minél környezettudatosabban, minél szebbek legyenek körülöttünk ezek a virágok, vagy növények. Mesélt már Erika az előbb a posgásokról, a különböző vastag levelű mediterrán növényekről. Nekem még lehet, hogy van ötletem. Mi a helyzet a díszcsalánokkal?
1: Nem mondom azt, hogy lehetetlen, de például, amit említettél, díszcsalán, ez nagyon vízigényes. Na most, ha most a fenntarthatósági oldalt, meg az ökológiai részét nézzük, lehet, hogy időjárásba bírja.
0: Tehát a napfényt bírja.
1: Azzal nem lenne gondja, hát ugye közterületre is viszonylag sokat ültetik, de hogyha ott egy kicsit is úgy van, hogy elkezd kiszáradni, akkor nagyon sok esetben ez javíthatatlanul sérül a növény. Uh-huh. Na most egy varjuhájas beültetés, vagy tényleg egy ilyen elég strapabíró növényes kombinációnál el lehet menni két hétre is úgy nyaralni, hogy semmi nem történik valójában uh-huh. probléma.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha mégis szeretnénk, hogy valami kis virága is legyen? Közé tehetünk egy-két, nem tudom, margarétát, vagy most nem akarok butaságokat beszélni, ilyen törökszekhűt, vagy bármit, ami legalább ha időlegesen is, de ad egy kis színt, egy kis virágot a balkonnak, vagy a terasznak.
1: Természetesen, tehát itt azért nem kell megint csak olyan nagyon fekete-fehérbe gondolkodni. Én például a balkonládákban nagyon szeretek még hagymásokat is beletenni, hogy egy pár darab tulipánom, vagy ilyen botanik, főleg ezek a picike botanikai tulipánom legyen mondjuk rögtön már tavasszal, mert ugye a posgások azért oké, hogy télen is jelen vannak, az esetek nagy százalékából fajtákat tekintve, de azért mégiscsak úgy vágyunk tavasz irányába egy kis színre, egy kis illatra, tehát nyugodtan lehet már a talajába bele dugdosni krókuszt például, játszintot, nárciszt, ugye rá lehet tenni ezeket a posgásokat beültetni, és nekem van úgy igen, hogy mézvirágocska van, lobélia van rátéve, petúnia, muskátli, tehát azért nekem is vannak olyan dézsáim vagy ládáim, amiben azért ilyen vegyes egyveleg van, de például a szúnyogűző, az szintén nagyon hálás. Az is egy picit a posgásabb irányú hajtásrendszerű, viszont hihetetlen szép ilyen függönyként tud leomlani egy ampolnás cseréből, tehát azt is nyugodtan lehet déli fekvésre, megint ugyanaz, mint a díszcsalán volt az előbbi esetben, ami ugye virágágyi növény inkább, hogy sokat kell öntözni, tehát akkor lesznek ezek szépek, hogyha sokat van öntözve.
0: Tehát mindegyiknek szüksége van az öntözésre itt, ugye a fő kérdés az, hogy melyik mennyire bírja az erős napsugárzást, jól érzem?
1: Igen, mert hogyha most ugye szóba jöttek ezek a kombinálások, akkor azért egy muskátlinak sokkal nagyobb a víz és tápanyag igénye mondjuk, mint egy posgásnak, tehát kísérletezni lehet, de azért meg kell próbálni közelíteni a növények igényeit is egymáshoz, mert hogyha a posgást meg túlöntözzük, akkor ugye az megint csak nem lesz egy nagyon nagy siker a végeredmény tekintetében.
0: Már pedig mi sikerre vágyunk, ezért is hallgatjuk Erikát, és fogjuk is, még jövünk vissza nem sokára, most pedig hagyjuk szóhoz jutni a Nickelbacket és Chad Krögert. When We Stand Together, ez következik most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a mikrofonnál Leirer Tíme, a kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A beszélgető partnerem pedig Vétopor Erika, okleveles kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője. Ő ad nekünk tanácsokat arra vonatkozóan, hogy milyen virágokat, milyen növényeket ültessünk az erkélyre, a balkonládákba vagy a teraszra, ha szeretnénk, hogy minél tovább, minél hatásosabb eredményt érjünk el.
1: Egy mondjuk 8. emeleti balkonra mit ajánlaná?
2: Hát én mindenképp ezt a kristályvirág varjóhály kombináció, akár úgy, hogy le tudjon omolni mondjuk ugyanígy a szúnyogűzővel, vagy például ott van a bakupa nevű növény, az is egy ilyen hihetetlenül szép, ilyen ezüstös, mint hogyha egy ilyen vízesés omolna alá a balkonládából, tehát ezekkel lehet nyugodtan dolgozni.
1: És mi a helyzet a muskátlival, amihez olyan sokan ragaszkodnak még mindig, és annyira szeretnék, tényleg túlmelegedtük már a muskátlinak tetsző klímát?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez évről évre feljön, hogy bezzeg a svájciak. Na, az a helyzet, hogy sem svájci tájképet, hegyeket, sem helyi mikroklímát nem kapunk hozzá. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon jó elképzelések, hogy én is olyan gyönyörű, leomló, piros balkont akarok muskátli hegyekkel. Egyrészt ott egy nagyon sűrű, akár dupla soros ültetés is van, tehát annak van, ha utána néznek a hallgatók az interneten, akkor a svájci ültetési módszer az nem ugyanolyan, mint a magyar, tehát jóval sűrűbben ültetnek be muskátli esetében is. Rengeteg tápanyagot kap, tehát ott azért tényleg az van, hogy ahhoz, hogy az ilyen hatalmas legyen, az nagy tápanyagigényt is és vízmennyiséget is jelent. Illetve ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ott azért 90%-ában hegyvidéki éghajlat van. Na most én ezt így nem azt mondom, hogy az egész országot az Alföldhöz kéne hasonlítani, de mikroklímában egy nagyon-nagyon száraz levegőnk van az utóbbi pár évben vagy évtizedben, és ez is igazából a neheze a szép petúniának, szép muskátlinak, szép lobéliának, tehát gyönyörű fajta választékok vannak tényleg, mert most már petúniából is van olyan, ami fluoreszkál. Tehát azért vannak itt ilyen elvetemült irányzatok is, de tényleg szép fajtákat is lehet kapni, vagy ezeket az ilyen milliombász apró virágúakat, de az a baj, hogy nem tudjuk neki a levegő esetében megteremteni azt a párát, azt a minimális párát, amitől valójában szép tudnának lenni.
1: Hát köszönjük szépen, mert egyre okosabbak leszünk így a balkonnövény, balkonvirág téren, úgyhogy várjuk még a további tanácsokat is. Erika, mondd még nekünk majd jó ötleteket a nyár folytatására, én pedig hozom önöknek minden idők legnagyobb slágereit, közöttük is Ricky Martin, La Copa de la Vida a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, a beszélgető partnerem, a kerti tanácsadónk pedig Vétopor Erika, kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője, aki ezúttal abban próbál nekünk segíteni, hogy milyen növényeket, milyen virágokat ültessünk a balkonra, a teraszra, a kis kertbe, ha szeretnénk, hogy minél tovább szép legyen, hogy minél hatásosabb eredményt érjünk el. Eddig az erkélyről beszéltünk, ugye pont a 8. emeleti napsütötte terasznál hagytuk abba.
1: Egy kicsit jobb a helyzet egy családi háznál, vagy egy árnyékos balkonon a ház mellett?
2: Természetesen, tehát itt is igaz az, hogy mondjuk egy pistikét simán bele lehet ültetni mondjuk egy északi vagy északkeleti, délnyugati párkányra, még akkor is, ha azt mondom, hogy többet kell öntözni. Jobban lehet vele kísérletezni, mert nincs annyira hőstressznek kitéve a növény. Viszont, tehát igazából ugyanazok igazok rá, mint egy kertben is, hogy az árnyékos vagy hűvösebb kertrészre olyan növényeket keresünk, ami pont a hűvöset, a párásabbat, az árnyékosabbat szereti. Na, de a déli oldalon ugye egyrészt most főleg egy ilyen nagyvárosi körúton, ahol csilingel a villamos, nagyon-nagyon romantikus, de azt képzeljük el a növény oldaláról, hogy nem csak ugye levegő szennyezettségben kellemetlen a helyzet, hanem ugye hőstressz szempontjából is. Ugye éjszaka, hogy adja le a beton, meg a térkő, meg egyebek ugye azt a hőmennyiséget, amit nappal magába szívott, még pihenő ideje sincs a növénynek, és ez kipárolgás szempontból ugye jelent problémát. Teljesen más az, amikor egy kertes háznál már alapjáratban jó esetben van egy normális mikroklíma, tehát van kipárolgás a gyepfelületből, a cserjékből, a különböző évelőkből, több lombkorona szint van, még akkor is a déli fekvés, ezek nagyon sokat tudnak javítani egyébként a helyzeten.
1: Meg eleve más minőségű föld, nagyobb mennyiségű föld, ahonnan nedvességet tud szívni, gondolom én, mint hogyha egy balkonládába ültetgetek ki, vagy próbálok meg kiültetgetni dolgokat.
2: Hát persze, tehát ez is igaz rá, de mondjuk muskátlit azért betóniát, ugye nem ültetünk szabad földbe azért, tehát ezek mégiscsak balkon és növény kategóriába sorolandók többnyire. De igen, tehát sokkal nagyobb a növény szempontjából is a mozgástér mondjuk egy kertes házon, meg ott azért lehetőségünk van mondjuk komposztot alá tenni. Persze, meg lehet venni a pelletet, marhatrágyát, a huminsavat, és akkor belejöttünk rögtön, mondom ezt gazdaboltosként a kereskedelmi forgalomba, mert persze, meg lehet tartani, nekünk is kismillió olyan készítményünk van, ami erre alkalmas. Most, ami nekem egyébként egy ilyen nagyon újdonság, és ha már erről beszélünk, ez szerintem érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy mi például gyapjú pelletet kevertem például már a tavaly évben a balkonládáknak a földjébe, méghozzá azért, mert a balkonládában a föld nem tudott annyira fölmelegedni. És gyapjú mulcsot teszek a tetejére, ami szintén legalább egy 15-20 fok különbséget eredményezett a balkonláda külseje és maga a benne lévő föld között. Na most, hogyha ezt nézzük, hogy ugye már is hőmérsékletet csökkentettünk, javítottuk a víztartását, nem mellesleg egy teljesen természetes anyaggal dolgozunk, mint a gyapjú, akkor azért ezek eléggé jó, biztató lehetőségek azoknak, akiknek ilyen hőterhelés mellett kell szép balkont készíteniük.
0: Tessék, hát mindig tanul valamit az ember, és remélem, hogy még fogunk is, még van egy kis időnk, Erikával jövünk vissza, most pedig folytatjuk az NSYNC-kel. Bye, bye, bye, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Vétopar Erika kertészmérnök, a kertportál.hu főszerkesztője van segítségünkre ebben az órában. Balkonkertészkedés, gyönyörű virágok a teraszon és a kertben. Erről beszélgetünk. Még egy pillanatra kitekintve a kertbe, nagyon sokan szeretik a különböző rózsákat. Akár ezeket a gyönyörű sárga, vörös, rózsaszínű vagy cirmos rózsákat, akár a bokros fajtát, akár a pünkösdi rózsát. Ők még bírják a klímát?
1: Azt gondolom, hogy igen. Itt a fajta választás megint csak kérdés, hogy jót válasszunk. Ugye azért vannak most szándékosan, a reklám célra nem mondanék fajtákat, mert ezek ilyen hivatalos fajták, de például én nagyon sokszor futok bele abba, hogy maga a szaporítóanyag beteg már, vagy olyan a fajtája a rózsának, hogy érzékeny mondjuk egy úgynevezett diplokarponos levélfoltosodásra. Ezek általában ezeket az ilyen multiknál kapható nagyon-nagyon olcsó rózsatöveket érinti. Én is bevásároltam belőle mindkét tisztát, hogy ez nem attól
0: függ,
1: hobbista vagy szakmájában van benne, mert árban tényleg fantasztikus 4-500 forintért rózsatövet venni, hát ki ne örülne neki. Csak amikor rossz a fajta választás, és már maga a tő olyan, hogy állandó probléma lesz vele, én nekem minden évben probléma az a levélfoltosodás, ami az a baj, hogy nem csak a levélem van, hanem például a virágon is, és hogyha nagyon kellemetlen a környezet az adott rózsának, vagy az adott fajtának, akkor hamarabb is fog nyilván megbetegedni. Tehát ezeket azért érdemes ilyenkor belekalkulálni. De például a parkrózsákkal nagyon szépen lehet dolgozni.
0: Parkrózsa?
1: Igen, az egy külön kategória, ha most kisétel, te is ugye rengeteget sétálsz a kutyussal a marvitán. Ezek a hatalmas bokrok, amik ilyen leomló a virág tenger.
0: Igen, ott van olyan, nagyon sok szépek.
1: Igen, és ezek egy ilyen apró virágú, az esetek nagy többségében csokrosan állnak, tehát gyönyörű, tehát nem feltétlenül ezekre a teahibrid nevű törzses, magas törzse nevet, vagy ilyesmiben érdemes gondolkodni, hanem el lehet menni a park irányba egy picit, habitusra, és akár kiválthat egy általános cserjét is, úgymond, hát nyilván ő is cserje, de egy virágzó és rovar szempontból is értékes növényre lehet lecserélni.
0: Hozzáteszem, azzal is nagyon sokat kell foglalkozni, ha már a Margit szigetet említetted, én már ott is látom hétről hétre, napról napra a kertészeket, akik ezekkel dolgoznak, tehát magától az sem virágzik.
1: Természetesen, tehát azért itt olyan növényekről beszélünk, ami nem feltétlenül bírja már ezt az időjárást, de még mindig, ha válogatni kell, és nagyon ragaszkodunk a rózsához, akkor ez egy jobb iránya, mint egy nagyon drága olyan teahibridet venni, ami akár nem biztos, hogy fenntarthatóan megtartható a kertbe.
0: Akkor nagyjából visszamondva a leckét, a balkonra, mondjuk egy jó napfényes panelház oldalára nagyon jók lehetnek a posgások, meg említetted a szúnyogűzőt, varjuhájat, bakopát, hogyha jól emlékszem. A muskátli is oké lehet, csak oda kell rá figyelni, főleg a családi házak ablakaiba talán. Egyébként pedig gyapjú mulcsot is mondtál, gyapjú pelletet is mondtál, amit lehet a földbe keverni, és fontos a víztartás, meg egy picit a napvédelem. Visszamondtam a leckét?
1: Teljesen tökéletes. Most, hogy ilyen érettségizős időszakban, egy kaptál egy ötös kertészetből.
0: Na, ugye? Azért néha én is tanulok valamit. Figyelj, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy segítettél a hallgatóknak, meg egy kicsit nekem is, és hívunk hamarosan újra.
1: Rendben, várni fogom. Jó kertészkedést.
0: Köszönjük szépen, remélhetőleg az időjárás is lehetővé teszi ezt majd. Nem sokára a rádiókonyha kezdődik Vágó Pirossal, most pedig folytatjuk a Cardigans-szal La Full minden idők legnagyobb slágerei között.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mindjárt 10 óra van, úgyhogy jön Vágó Piros, ővé és a rádió konyhájé az éter egészen délig. Déltől majd Júrás Reg, Balázs vár mindenkit, 6 órától pedig kezdődik a három kívánság Dévényi Tibi bácsival. Én köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat, jó hétvégét kívánok önöknek, Leire Tímát hallották itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Újabb figyelmeztetés adóügyben, lisztérzékenység, sokan nem is tudják, hogy betegek, buszba rohant a zalai száguldozó, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza. Az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. Ma van a KÓR világnapja, ehhez kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
4: Aki nem kapja meg a megfelelő ételt, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
3: Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 10 óra után néhány perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. A következő 2 órát töltjük majd együtt, ez pedig már a Rádió Konyha, vagyis ez a 2 órás gasztrokalandozásunk, amit indítok már is egy kedvelt slágerrel Mike Oldfieldtől.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, már is belecsapunk a közepébe. Azért pár szóban elmondom, hogy mi várható a mai műsorban. Újra várom majd a stúdióba Vidák Zoltán séfet, akivel néhány héttel ezelőtt beszélgettünk a panírozott finomságokról, amiket viszont világszerte mártogatnak különböző mártásokba, szószokba, és így indultunk ki, hogy akkor ejtsünk szót a majonézről és a majonéz alapú mártásokról. Egy szlovéniai Michelin csillagos étterem nagyon fiatal séfjét is kérdezgetem majd, hogy az ő szemlélete szerint mit jelent az, amikor valaki cooking outside box, vagyis nem dobozon kívül gondolkodik, hanem dobozon kívül főz. Illetve most már is egy aktualitással kezdünk. Május 16, vagyis a mai nap a cöliákia világnapja, aminek kapcsán ugye teljes gluténmentességet kell az embernek csinálnia. És ennek kapcsán indította a Csak a Mentes a Mentes Május kampányát, ami május 11-től, ha minden igaz, május 31-ig tart, de majd mindjárt megtudjuk a részleteket Herceg Andreától, a Csak a Mentes alapítójától. Köszöntelek!
1: Szia Piros, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, alapvetően ugye május 16-a cöliákia világnapja, mi már nagyon régóta szerettünk volna erre egy külön kampányt építeni, hogy külön kifejezetten felhívjuk arra a figyelmet, hogy a cöliákiásoknak a mindennapjai és kihívásai azok nem olyan egyértelműek és könnyűek, mint ahogy mindenki gondolja. Úgyhogy most leginkább a kampányunkkal nem is az érintetteket célozzuk, hanem azokat, akik nem érintettek, hogy könnyedebben tudják kezelni az olyan érintetteket, akik ugye cöliákiával élnek a mindennapokban, és könnyedebben tudjanak beilleszkedni, és ne kelljen folyton magyarázkodni, hogy miért szeretnének másképp étkezni.
0: De ugye ezt ti kiterjesztettétek a többi étel intoleranciával élőkre, vagy egyáltalán a tudatosabban élőkre is?
1: Igen, alapvetően a csakamentes működése ugye ez egy tudatos szemléletmódot szeretne átadni, és nyilván itt most ki vagyunk hangsúlyozva itt a cöliákia világnapjára, de alapvetően itt is becsempészük azért a tudatos életmódot és a többi mentességet is, de kifejezetten a gluténmentességről fogunk kommunikálni.
0: Értem. És van egy nyereményjáték is, hogyha jól tudom, tehát még abban is részt lehet venni ennek a Mentes Májusnak a kapcsán.
1: Igen, a Mentes Május kampány egy eléggé összetett kampány lett végül, hiszen az edukációs részén túl mi becsempésztünk egy nyereményjátékot is, hogy ugye aki a 3 hét alatt vásárol mentes terméket és visszaküldi a blokknak a kódját, akkor ő részt vehet egy nyereményjátékban, ahol értékes nyereményeket sorsolunk ki. A fődíj egy 500 000 utazás lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy megéri majd játszani. És a harmadik lába pedig egy influencer kampány, vagy úgy mondhatnám, hogy Mentes Május nagykövet kampány, ahol 25 ismert ember, szakember csatlakozott ahhoz, hogy közösen kommunikáljunk ugye erről a kampányról, és közösen hívjuk fel a figyelmet ugye a cöliákiával élők mindennapjaira és kihívásaira, úgyhogy így minden irányból megpróbáljuk megközelíteni, hogy az üzenetünket el tudjuk juttatni az emberekhez.
0: Még azért mindenképp kell, hogy szót ejtsünk az evés szabadságáról szóló 12 pontról, amit így kiadtatok a Mentes Május kapcsán. Herceg Andrea a beszélgető partnerem a Rádió Konyhában, ahol most viszont Ákos zenél.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy olyan akcióról beszélgetek Herceg Andreával, a Csakamentes alapítójával, ami a mai napi világnapból indult ki, ez pedig a cöliákia világnapja. Ugye ez az, amit a leghétköznapibb módon lisztérzékenységnek vagy gluténérzékenységnek szokták nevezni, és ebből indult ki a mentes május ötlete. Egyrészt, hogy kell beszélni ezekről az étel intoleranciákról, másrészt pedig, hogy valós segítséget nyújtson azoknak, akik ezekkel a problémákkal küzdenek. Gondolom, hogy ez nem merül ki abban, hogy beszélünk róla, hanem konkrét segítséget is nyújtotok, tehát például recepteket, vagy bármi olyan trükköt, amivel egy picit könnyebben lehet ezzel a helyzettel élni a mindennapokban.
1: Így van, kifejezetten gluténmentes recepteket is fognak folyamatosan kapni, szakértői cikkeket, és megfogalmaztunk 12 pontot, amit a mentes május kampány keretein belül szeretnénk átadni majd.
0: Na, ezek közül sorolj fel, légy szíves, amennyit szeretnél, amennyit úgy gondolod, hogy na, ez a három legfontosabb, vagy az öt legfontosabb.
1: Most teszed, hogy mennyit tanultam meg belőle fejből?
0: Nem, azért mondtam a hármat, mert mondom, a 12-ből három biztos megy fejből.
1: Jó, az egyik legfontosabb az, hogy a cöliákia az nem egy urigóbort, hanem egy autoimmunbetegség, aminek az egyetlen megoldása ugye az élethosszig tartó diéta, ezért ugye segítenünk kell őket beilleszkedni. Van egy olyan pontunk, hogy a közösségi támogatás nagyon fontos, hogy bárki, aki érintett, az csatlakozzon közösségekhez, hiszen együtt sokkal könnyebb megoldani mindent. Aztán van olyan pontunk, hogy ha bármelyik családban van érintett, akkor mindenképpen érdemes az egész családra szűrést végezni, hiszen ugye örökletes, így lehetséges, hogy a család többi tagja is küzd ezzel, és akkor ugye jobb tudni róla és lereagálni igazából. Érdemes felmenni amúgy a mentesmájus.hu oldalra, ott mindent megtalálnak majd a hallgatók is részletesen leírva.
0: Na, pont valami ilyesmit akartam javasolni, úgyhogy köszönöm szépen, illetve még az jutott eszembe, hogy pont a múlt héten volt a Szurikáta Alapítvány Varázspálca díjdíját adója, ahol volt szerencsém ott lenni márka nagykövetként, és ott például azokat a pedagógusokat díjazzák, akik a cukorbeteg gyerekek körüli ellátásban segít a szülőknek, de óvodai, iskolai pedagógusokról vagy bölcsis pedagógusokról beszélünk. Mennyire jó volt azt látni, hiszen a szülőnek ez a legfontosabb, hogy elengedem a gyerekem egy közösségbe, de tudjam, hogy ott biztonságban van. Úgyhogy azt gondolom, hogy már csak ezért is kell beszélni ezekről a mentességekről, vagy ételintoleranciákról. Én pedig nagyon köszönöm Herceg Andreának, hogy engem is bevont a mentes május kampányba, mert én is az egyik arca vagyok, kampány arca, úgyhogy ígérhetek még majd tartalmakat ezzel kapcsolatban. Most pedig a rádiókonyhát folytatjuk már is Orisásszal és a Represent-tel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, most pedig mindenféle értelemben utazunk majd. Egy néhány héttel korábbi szlovéniai gyors villám utazásomra emlékezem vissza, aminek során elég sűrű volt a program, több helyen is jártunk. Többek között egy Michelin csillagos étteremben, a Kobban. Itt kezdődött az egész szlovéniai utazásunk, és nem is gondoltuk volna, hogy itt még útlevelet is fogunk kapni, amibe pedig érkezik majd minden fogás előtt a pecsét, és minden alkalommal más országba utaztunk, minden alkalommal annak az országnak egy talán valamennyire tipikus ízét, ízvilágát idézte fel a séf, de nagyon különlegesen, és ráadásul egy csomószor bennünket is bevont, hogy elkészítsük idézőjelben, hogy finiseljük az ételünket. A beszélgető partnerem Filip Mátyás, szlovén séf, a portorosi Kob, vagyis Cooking Outside the Box étterem tulajdonosa és séfje, akik egyrészt elnyerték már a rangos Michelin csillagot, másrészt pedig Filip a Michelin Young Chef Awardon is nyert tavaly, vagyis a Michelin Guide Szlovénia neki ítélte a legjobb fiatal séfnek járó külön díjat. Először is hadd gratuláljak mindezekhez, és szeretném megköszönni a mai estét, mert fantasztikus volt.
1: Thank you for coming here and for all the...
2: Köszönöm, hogy eljöttetek, és köszönöm a jó kívánságokat is. Tudom, hogy az idei menü nagyon kivételes, számomra is az volt.
0: Kérlek, meséld el, hogy hogy jött a menü ötlete, a különböző fogások.
1: Yeah, every year we change our
2: Minden
1: menu.
2: Évben változtatunk az étlapunkon, és minden menünek megvan a saját története. Az első évben Isztriát, a gasztronómiánkat és az életmódunkat mutattuk be. A következő évben pedig, mint a Szlovéniában különböző régiókban utaztunk volna, és megismerkedtünk a legnépszerűbb ételekkel. A következő év inkább a gyógynövényekről szólt, hogy milyen gyógynövényeket használunk itt, és miként. Idén pedig úgy döntöttem, hogy a nyaralásaimból indulok ki, hogy hol jártam, és mit tanultam belőle, és hogy miket kóstoltam, és mik maradtak meg a fejemben, de közben egy kicsit meg is akartam változtatni őket. Például akárcsak Mexikóban én is tortillát használok, de helyi alapanyagokkal. Szóval utazunk, és tipikus helyi ételeket készítünk, de a saját alapanyagainkkal és saját filozófiánkkal. Szerintem ez volt a legjobb az egészben.
0: Mi volt a menü legnehezebb része?
1: I think every dish had its own.
2: Szerintem minden ételnek megvoltak a maga nehézségei, mert minden ételben az eredetit is akartuk képviselni, meg a hazait is. Minden egyes fogásnál nagyon át kellett gondolnom, mit tálaljak és hogyan tegyem.
1: What to present and the way how to present.
0: Talán nem is kell mondanom hallgatóinknak, hogy miközben ott ültünk, akkor nagyon sokszor éreztem azt, hogy mi egy játék résztvevői vagyunk tulajdonképpen. Nem azt mondom, hogy csak egy bábúk a saktáblán, de hogy bevontak bennünket egy nagy közös játékba. Úgyhogy erről a játékról majd mindenképpen beszélgetek még Filip Mátyás séffel, akinek egyébként most is Dénes Tamás kollégám adta a hangját, akinek ezt külön köszönöm. Addig pedig a folytatásban jön Whitney Houston és az I Wanna Dance With Somebody, illetve Lutrisha McNeil, Someone Loves You Honey-a.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem továbbra is a Michelin csillagos szlovéniai Portorozsi Kob étterem fiatal séfje, Filip Mátyás, aki egy nagyon érdekes ízutazásba, de ugyanakkor egy közös játékba vonta be a vendégeket, azzal, hogy kaptunk útlevelet, az útlevélbe pecsétet, még egy-egy fogásnak a végső simításait is mi végezhettük el, mert ahhoz megkaptuk az eszközöket, az útmutatót, segítettek nekünk mindenben. Tehát nem csak önmagában az étel és annak az élvezete miatt volt ennyire élvezetes ez a dolog, hanem pont emiatt a játék miatt. Szóval akkor a kérdésem, hogy szeretsz ezek szerint játszani?
1: Yeah, that's true. I like for the guests.
2: Szeretem, ha a vendégek nem csak az ételt élvezik, hanem az egész élményt is. Hogy muszáj csinálniuk valamit az asztalnál. A saját iskolai tapasztalataimat mesélem el, mert tudom, hogy amikor a tanár csak beszél, elfelejted. De amikor valami plusz dolgot kell tenned, akkor eszedbe jut.
1: Something extra, you remember it.
0: És én meg azt hittem, hogy a szüleid játszottak veled sokat.
1: Like I'm the fifth generation. So they
2: én már az ötödik generáció vagyok, aki vendéglátással foglalkozik, szóval ők is sokat dolgoztak, és nem volt rám túl sok idejük. Többnyire a bátyámmal játszottunk és alkottunk, like, ahogy most is nap mint nap.
1: Like a funny day for us, yeah, so.
0: Akkor légy szíves, mesélj egy kicsit arról is, hogy hogyan is kezdődött mindez öt generációval ezelőtt.
1: Yeah, it all started in Slovenia, in Mozirje.
2: Igen, minden Szlovéniában, Mozirjében kezdődött. A család vitte egy gazdaságot, és amit megtermeltek, abból készítettek ételt a vendégeknek. Ezt vette át a nagymamám harmadik generációsként. Később viszont Horvátországba költözött, mert terhes lett az apámmal, sajnos a nagyapám nem tartott vele, és a nagymama messzire akart kerülni, és inkább ott folytatta a vállalkozást. Édesapám viszont hazaköltözött, és 18 évesen így nyitotta meg a saját tipikusan mediterrán, helyi alapanyagokra építő, sokhalas ételt felszolgáló éttermét Portorozsban. Minden generáció megalkotta a saját történetét az étteremről. És a bátyámmal is azt mondtuk, hogy ha valamit csinálni akarunk, akkor valami mást, kicsit másképp. Ekkor jött az ötlet, hogy megnyissuk a Cobot, a Cooking Outside the Box-ot.
1: That's when we came up with the idea to open Cup, Cooking Outside the Box.
0: Azért még érdekelnek a gyökerek, hogy vajon Filip mi szeretett volna lenni gyerekkorában, hogy az a kifejezés,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A portorozsi Michelin csillagos Kobb étterem fiatal séfjével, aki már az ötödik generációja a családban, aki a vendéglátással foglalkozik, szóval Filip Mátyással beszélgetek, és már nagyon sok mindenről szót ejtettünk, de most arra vagyok kíváncsi, hogy te már fiatalként, egészen piciként, gyerekként is tudtad, hogy séf szeretnél lenni?
1: No.
2: Nem, tényleg nem tudtam. Talán rendőr akartam lenni, de volt sok rendőr ismerősöm, akik próbáltak lebeszélni. Aztán úgy 17 vagy 18 éves koromban kezdtem beállni, amikor apámnak problémái akadtak az alkalmazottakkal. Kérte, hogy segítsek a nyári szünetben, aztán itt maradtam, és idővel a szenvedélyemmé vált, mert idővel rájöttem, hogy a konyhán keresztül én is ki tudom fejezni magam.
1: Through the kitchen you can express yourself.
0: Térjünk akkor vissza a mostani menüre és az ételekre. Biztos vagyok benne, hogy ha valaki a nyár derekán érkezik majd ide, nem pontosan ugyanezt a menüt kapja. Lehet, hogy a koncepció ugyanaz lesz, de az alapanyagok valószínűleg nem.
1: Some ingredients change, like seasonal, but like the concept...
2: Így, igen, a hozzávalók változnak, de a történetek ugyanazok maradnak.
0: Essék akkor szó a Michelin csillagról is. Amikor ezt kapja az ember, mindig van egy plusz indoklás a Michelin részéről, hogy miért ítélik oda. Neked mit mondtak, hogy mi volt ez?
2: Nem tudom, mert nem mondtak semmit. Én is kíváncsi lennék, szóval ha valaki hallgat, akkor kérem jöjjön el és mondja el. És azt is, hogyan lehetne még fejlődni?
1: Please, yeah. Come and tell me. Also, how to improve.
0: És mire vagy a legbüszkébb?
1: Of my team.
2: A csapatomra és a testvéremre, hogy jól kijövünk egymással, és hogy ki tudunk találni új dolgokat, amiket aztán meg is tudunk valósítani, hogy tovább tudjuk vinni ezt a történetet.
0: Szóval ő a játékpartnered.
1: Yeah, he's like a front.
2: Igen, azt hiszem. Olyan, mint egy vendéglátóhely kezelő, aki a vendégeinkről gondoskodik. Ráadásul szomelié is, rajta kívül a konyhás csapatra vagyok még igazán büszke.
0: Ők is besegítenek az alkotási folyamatba, vagy te találod ki az összes fogás minden elemét?
2: Szeretem, ha van egy ötletem, hogy mit szeretnék csinálni, és aztán a csapat minden tagja megalkotja a sajátját, aztán összegyűjtjük a legjobbakat, és abból áll össze a végleges megoldás.
1: Best of it, and make it work.
0: Azt mondtad már, hogy szeretnél tovább fejlődni, ami ugye nagyon dicséretes, de mit szeretnél még?
2: Igen, szeretnék egy nap egy második Michelin csillagot is szerezni. Ez lenne az álmom. Ez volt a fő célom, és még mindig az. Úgyhogy remélem megszerezzük majd a második Michelin csillagot is, de ha az megvan, akkor azzal megelégszem. Kettővel végeztem.
1: It's okay, with two I'm finished.
0: Étlap tekintetében mit tervezel például a jövő évre? Biztos vannak már ötleteid.
2: Azt hiszem, át fogjuk élni a generációnk történetét, a családunk történetét. A hagyományokat, az összes generációt, az összes éttermet, ahol dolgoztunk, és az ételeket is, amikről beszéltek nekem. Megvan még dédnagyanyám szakácskönyve, de az nyilván inkább alapvető dolgokról szól, amit viszont mi továbbfejleszthetünk.
1: But yeah, we can evolve it.
0: Én pedig ezeken a történeteken keresztül szeretem megmutatni a világ színességét és a konyha színességét a rádiókonyha hallgatóinak, vagy akár adott esetben inspirálni őket. Filip Mátyásnak, fiatal szlovén séfnek, Michelin csillagos szlovén séfnek pedig köszönöm szépen a beszélgetést és az élményt is. Jöjjön még a UB40 Kingston Town-ja itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezekkel is folytatom majd a következő órában Paul Abdullal a Straight Up-pal. Vagy a Roxette Joyride-jával. És kezeket a szívekre, ki mikor használt utoljára majonézt? Import ma reggel. Erről beszélgetünk majd pontosabban a majonéz alapú szószokról Vidák Zoltán séffel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
3: Irányoz XXX Lutz!
2: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők. 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában. Bemutatták a foci VB himnuszát.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be.
9: Sok a gond az étrendkiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
10: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
9: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótába. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A rádiókonyhában is repül az idő, szokás szerint már 11 óra is elmúlt. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, ez pedig ugye a 2 órás gasztrokalandozásunk. Még mindig az asztal körül vagyunk, előkerülnek a majonézek, na meg Taylor Dane slágerek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, megint Vidák Zoltán sév mosolyog rám. Szia-szia! Köszöntelek!
1: Szia, Piros! Köszöntök mindenkit!
0: A múltkor, amikor a rántott ételekről beszélgettünk, akkor utána jöttél egy nagyon jó ötlettel, hogy hát igen, de ugye már menet közben is mesélted, hogy Japánban ebbe mártogatják a rántott falatkát meg abba, és hogy miért ne beszélhetnénk a mártásokról, szószokról, és én meg csillogó szemekkel igent mondtam, hiszen bár sokszor nem veszünk róla tudomást, vagy lehet, hogy nem gondoljuk, de egy mártás rengeteget tud hozzáadni. Szerintem az ugyanúgy, mint a saláta öntetnél, az köti össze az egész étel kompozíciót, tehát így megöleli a különböző alapanyagokat, és a végén az ad egy ilyen teljes sejmességet neki.
1: Meg egy koronát ad az ételnek.
0: Vagy koronát, igen, így is lehet fogalmazni. És most nem a magyar konyha jellegzetes mártásairól fogunk beszélni, főleg ugye most már itt vagyunk ebben a szezonban a megy meg a kapormártásról, nem is a barna mártásról, amire szerintem nagyon sok hallgatónk lehet, hogy még emlékszik, akár NDK-s látogatásából, de hát itthon is azért nagyon sokszor használták, hanem van a mai konyhának egy Jolly Jokere, ami szerte a világon Jolly Joker, ez pedig a majonéz, és ugye itt elindulhatunk akár a saját készítésű majonéztől, egészen kibonthatjuk itt is az ázsiai vonalat, és ezt meg is fogod tenni, illetve elvihetjük olyan irányba, hogy ha már itt van tényleg a nyár, akkor mi az, amivel ez színesebbé, frissebbé, halakhoz kompatibilisebbé, tehát ugye egy csomó leágazása van ennek, úgyhogy akkor most be is dobom ide a témát, majonéz.
1: Csodálatos. Ez egy hideg emúzió, ennek van egy testvére, amit majd később kibontunk, vagy máskor, ez a hollandi mártás, de ugye ez a maga az emulzió, ez a tojássárga, a zsiradék és a sav
0: hármasának
1: az emúziója. És akkor ugye ezt kibontva ebből egy különleges mártást kapunk, amit világszerte mindenhol nagyon szeretnek, mindennek a kiegészítője, és ezt különféle ízesítőkkel mindenféle irányba el lehet vinni, ez nagyon érdekes.
0: Kezdjük akkor tényleg ott, hogy ha magunk akarunk előállítani. Én arra emlékszem, hogy annó, amikor anyukám próbálgatta már így új házasként a szárnyait a konyhában újfent, visszavette a nagymamámtól a fakanalat, akkor készítettünk majonézt, és tudom, hogy rettenetesen izgultunk mindig, hogy nehogy összeugorjon, nehogy kicsapódjon az olaj, hogy nagyon vékony sugárban öntsük, tehát hogy ez egy ilyen precíziós művelet volt, ami egyébként, hogyha az ember már rááll, akkor nem egy akkora ördöngőség.
1: Így van. Kezdjük onnan, hogy a tojás. A tojás, hogy kerül bele a majonézbe, ugye ennek is több formája van. Most azt külön még nem bontanám ki, hogy van majonéz, vagy tojás nélküli majonéz is, különféle ilyen sűrítőporokkal, mert meg lehet oldani, akár is akkor lehet a bolila káposzta majonézt, vagy bármit készíteni. Itt maga a tojással induljunk el. Ugye az alap az a tojássárga, az, amit úgy tanultunk, hogyha a tojássárgához 1 liter olaj, de ugye ez abban megdől, hogy mit szeretnél utána csinálni belőle. Ez nagyon fontos mindig, hogyha sűrű és mondjuk saláta alapnak akarsz, mint a régi francia sátánál, akkor 3 tojássárga elég volt hozzá, és akkor hozzákerült az olaj.
0: Az 1 liter olaj?
1: Igen.
0: Fű. Aha.
1: És akkor ugye az általában fölvette, mert azért az a tojássárga mennyiségben a lecitin, az kötötte le azt a zsiradék mennyiséget. Most ebből jött az, ugye a különféle ilyen precíziós gépeknél, hogy nem csak tojássárgát, hanem egész tojást is alkalmazunk. Olvastam már úgy, hogy ez ilyen amerikai jellegű majonéznek az alapja az, hogy egész tojást raknak bele, és ezt botmixerrel ugyanúgy meg lehet csinálni.
0: Meg is van a következő kérdés, amivel majd mindjárt folytatjuk. 2 zeneszám után, ugye Paula Abdul és a Szelavi is zenélnek mindjárt itt a Rádió Konyhában. Vidák Zoltán sév pedig akkor ezek szerint arról fog mesélni, hogy hogyan is kell ezt az egész tojásos, idézőjelben amerikai majonézt elkészíteni. Innen folytatjuk, most pedig akkor a Szelavié a szó.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a Rádiókonyha hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Mostani vendégem pedig Vidák Zoltán séf, aki néhány perccel ezelőtt említette, hogy majonézt készíthetünk egyébként nem csak tojás sárgájából, hanem egész tojásból is, mixerrel, de akkor hallgatlak, meséld, légy a részleteket.
1: Fontos, hogy egy jó bot mixered legyen, és azt gyorsan keverje el azt az emulziót.
0: És mert nem a izé részével, a vágó részével a bot mixernek, hanem a keverő fejével.
1: Igen, és ugye abba a kis tartó pohárba, hogyha abba teszel bele mindent, akkor abban el lehet indítani. És akkor ugye van, amikor a nyers tojást, és akkor ennek, amit az előbb itt kibontottam neked, ugye, hogyha valaki attól félt, akkor próbálkoztunk már abban, hogy készítettünk ezt a gyűlölet szó, ez a sous vide, és készítettünk ilyen lágy tojást, és annak ugye a fehérje kap egy hőkezelést, ami szépen elkezd fehéredni, nem sűrűsödik meg, de a sárgája megmarad úgy, és abban is el lehet indítani egy majonézt.
0: És ez azért jó, mert hogy akkor hosszabban eltartható ez a majonéz?
1: Akár igen, és akár magunkat egy kicsit megnyugtatva arra, hogy egy biztonsági utat járunk,
0: jó,
1: hogy hőkezeljük. Így van. Egyébként akkor sem lenne semmi baja, és mondjuk
0: hogy
1: egy
0: tiramisuba is nyersen használod
1: így
0: a tojást.
1: Van. Pontosan, sőt, ugye ez nem ide tartozik, de Japánban ettük úgy is, hogy egy egész tojás ráütöttek, elkeverték az egész tojás fehérjéstől, és utána úgy krémesen megettük, és az teljesen, hiszen a...
0: De forró volt a rizs? Vagy már csak nem is, hogy forró volt a rizs?
1: De ugye a maga héj az lezárja a tojás, hogy elvileg ott nem keletkezik benne olyan, hogyha nem olyan a tojás természetesen. Na mindegy, tehát hogy a majonéz alapja innen kezdődik, utána jön rá a sav, a mustár, de világszerte vagy itthon is, hogyha más irányba szeretnéd elvinni, akkor lehet akár egy gyümölcsecetet is, akár egy málna ecetet, egy alma ecet, nagyon jó hozzá, de például Japánban annak a jellegzetes kyuping majónak, annak rizsecet az alapja. És attól olyan, mintha erősebb lenne a sav érzete, de egy nagyon jó harmóniát ad a rizsecet, természetesen kerül bele porcukor, és kerül még bele dasipor, és hogyha ezt egy ilyen neutrális olajjal, akárhogy szójaolajjal, recceolajjal, vagy rizsomogyorolajjal, bármivel keverjük ki, akkor ez egy nagyon hangsúlyos majonéz lesz.
0: Mi ez a dasipor, amit mondtál?
1: Ez a dasipor, ez egy olyan ízesítő, ami az umami, ami különféle leveseknek, mártásoknak az alapja. Ezt lehet kapni ázsiai boltokban egy szárított por formájában. Egy kis wasabivel megbolondítva, ugye ez egy nagyon jó kiegészítője egy ilyen burgernek is, tehát nyugodtan el lehet vinni ebbe az irányba.
0: Most akkor kapott az extrémebb oldal, vagy nevezzük az ázsiai konyha kedvelőinek, az oldala kapott egy kis támogatást, de én visszahoznám a kontinensre, vagy legalábbis Ázsiából most el, és egy eszembe jutott erről egy szósz, méghozzá a Cézár saláta öntet, aminek van egy nagyon fontos összetevője, ami szintúgy umami gazdag, de akkor majd mindjárt kifejtjük bővebben. Vidák Zoltán séffel a vendégem, a majonéz alapú szószokról, mártásokról beszélgetünk, most pedig John Newman zenél. No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a rádiókonyha pedig már is folytatódik Vidák Zoltán séffel, akivel a majonéz alapú mártásokról beszélgetünk. Most egy kicsit elkanyarítom a témát, mert erről szerintem beszélni kell. Ha már te az imént egy ilyen szárított halporos porról, dasi porról, umami porról beszéltél, akkor erről persze, hogy eszembe jutott az a Cézár öntet, de hogy abban pedig szardellapaszta kéne, hogy legyen, bár nem vagyok biztos benne, hogy ezt mindenki bele is rakja.
1: Igen, tehát ugye a szardella pasztát is lehet használni egy umami forrásként. Uh-huh. Ugye ez így elég erős ez a hal íz benne, de amikor például vadashoz is szoktam használni, de a Cézárnak is egy nagyon kiegészítője, akkor a főzés vagy a készítés közben ez az íz, ez eltűnik benne, mondjuk a Cézárnál nem annyira, de hogy ott is azért az megvan benne, de hogy az is ad neki egy olyan mélységet, amiért a Cézár salátát szeretjük.
0: Igen, pontosan. Hát
1: ugye ez a halas íz, ez pont ebből jön.
0: Mert egyébként annyira egyszerűek a Cézár összetevői, viszont pont ez adja meg a pikantériáját, és ahogy te mondtad, hogy a koronát, én azt mondtam, hogy ökörbe öleli az egészet. Térjünk csak oda-vissza, hogy a vadasmártásba is szoktál rakni szardella pasztát.
1: Igen, a répa mellé nagyon jól kijön, és a citrom mellé, és a összességében én úgy olvastam, hogy a klasszikus vadasba, ami ugye, ez nem egy sárga répa főzelék volt, mint amit mi csinálunk, hanem annak idején ezt a szószt, vagy Eszterházit, azt a vadaknak, hogy az ízét elvegyék, abból volt egy ilyen gyökér zöldség szószmártás. A savasítása is, ugye akkor még nem nagyon volt citrom, hanem akár a verzsűből készülő, ami a zöld szőlőnek a levéből készült, és azt a gárum a most rohasztott, hogy erjesztett egy ilyen hal szószal ízesítettek. Aha. És ebből lett egy ilyen nagyon jó ízű gyökérszósz, ami a mi vadasunknak az alapja volt, ami aztán elég csúnyán megváltozott, és aztán most így próbálgatjuk itt-ott visszahozni egy klasszikus ízt, de hogy ennek egy nagyon jó kiegészítő volt a sav, ez a gárum, ez a halszósz, amit akár lehet a szardellapasztával is pótolni, és gyökérzöldségből, ezt azért nem sárgarépából, hanem gyökérzöldségből, mert akkor még nem volt annyira sárgarépa.
0: Ja, igen, tényleg, hiszen az már így bőven a 20. századnak igen, fejlesztése tehát, lett. Az eredeti tán a lila volt.
1: Most gyorsan elmennénk arra, hogy a gulyásleves is ugye úgy indult el, hogy ez egy pörkölt volt, ami a krumpli azért került bele, mert a burgonyát akkor népszerűsíteni szeretett volna Magyarországon. Akkor még nem volt semmilyen zöldség.
0: Tényleg? Tehát igen. Csak maga a hús volt, és a hagyma, meg a paprika?
1: Így van. Uh-huh. Még paprika se volt, az alap, az hagyma, bors és hús, meg víz.
0: Ez mondjuk 1700-as évekről így beszélünk
1: van.
0: Most?
1: Igen, aha, tehát értem. Hogy az 1900-as évek környékétől jött nagyon
0: paprika
1: sok olyan
0: ízesítő. Paprika, meg a krumpli?
1: Igen.
0: Uh-huh. Meg aztán a répák?
1: Igen.
0: Vagy répa és gyökér?
1: Igen. Mm. Az is egy nemesítés során jött.
0: Szuper, ez volt akkor az extra kitérőnk, a vadas szószba a szardella paszta, de mindenképp el kell akkor mondjuk, hogy a Cézár öntetben miért van szardella paszta, vagy hogy akkor amellett még mi minden van benne, és hogyan kellene, hogy készítsék, és úgy pedig isteni. Úgyhogy Vidák Zoltán séffel innen folytatjuk a rádiókonyhát, na meg a Roxettel, a Joyride-dal. Hello!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már ismerem azt, amikor a jelenlévő vendégekkel erre-arra elkanyarodunk az eredeti témától. Tehát Vidák Zoltán Schaeffel itt a majonéz alapú szószoktól indultunk, de az imént volt egy erős kitérőnk, a hogyan is készítették régen a vadasmarhát, miből állt, hogy te most raksz bele szardellapasztát, na de akkor most tényleg megpróbálom visszakalauzolni magunkat ide a majonéz

0: sárgából, fokhagymából, szardellapasztából, parmezánból, majd balzsamecetből, hogy savat is tegyünk hozzá, és elkezdi hozzá csöpögtenti szépen az olajat.
1: Aha. És ugye csak az valami semleges ízű.
0: Semleges ízű, így van. De ott is ugye úgy indulunk el, hogy a tojássárga, a fokhagyma, a szardella, egész csíkok, amit ugye szétmorzsolsz, aha, és aztán jön bele a parmezán, és ugye az olaj. És ha nagyon savazni akarod, még akkor egy pici vagy balzsamecettel, vagy citrommal a szépen ki lehet egészíteni.
1: Hú, én nekem egyébként, én ezt imádom, ez rájöttem.
0: Jobb.
1: Igen,
0: ez
1: de én is, hogyha készítem, akkor nyilván így készítem, mert hát akkor az ember, ha már neki durálja magát, hogy otthon készítsen cézárt, és aztán azért akkor úgy rájössz, hogy hú, ezzel az ízzel igen, még a jégsalátának is van igen, íze.
0: És otthon is, hogyha van egy majonézünk, hogyha ugye annyi minden, nagyon sok ázsiabolt van, uh-huh, és hogyha ha csak így belenézel egy sriracha szószal, egy kicsi fokhagymával, vagy gyömbérrel, vagy például az ázsiaknál, hogyha egy kicsi mizóval kiegészítés, egy kicsi citrommal, akkor nagyon sok irányba el lehet vinni. Tehát, hogy úgy fel lehet frissíteni ezt a mártásunkat, hogy tényleg amihez fogyasztjuk, az azért mondtam, hogy így megkoronázza, mert nagyon-nagyon erősen kiegészíti az ízeket.
1: De akár akkor vegyük a legegyszerűbbet is, hogyha egy pici csípős paprika krémet hozzákeverünk, már is más már szint és más ízt adunk neki.
0: És akkor ugye nem az ezer sziget öntet be, csaptunk bele. De már az alapból elindultunk ebben a paprikással, hiszen már a színe is megváltozik, hogyha egy pici köriport teszünk hozzá, vagy kurkumát, és ez a szirácsaport, akkor ugye ott ez egy kicsit ilyen narancsos, de az a fokhagymás, csípős paprikás íz, az nagyon jó kiegészítője a sültekhez, hideg halakhoz, akár egy burgerhez, bármihez.
1: Úgy érzem, megint kimeríthetetlen témába vágtuk bele a fejszénket a majonéz alapú mártásoknál, Vidák Zoltán séffel, és nem is fogunk szerintem a végére érni, ezt már most látom, de van még kérdésem, majonézes saláta, stb., úgyhogy erre még mindenképpen visszatérünk vele, most pedig a Moho Sapienshez, az Angyalbőrben slágerrel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Valószínűleg vég nélkül tudnánk a vendégemmel, Vidák Zoltán Séffel a majonéz alapú mártásokról beszélgetni, vagy az ilyen típusú mártásokról, hiszen lehet erre leágazni, lehet arra leágazni. Beszéltünk már salátáról, de akkor viszont, mert ugye nagyon szeretik azért itthon a majonézes saláta önteteket, én úgy gondolom az emberek. Lehet, hogy most egy picit elbillenünk majd így a nyáron a joghurt plusz majonéz irányba, de akkor ahhoz például, és az itteni zöldségekhez milyen íz irányba vinnéd el, egy zöld majonéz?
1: Vagy zöld valami? Majonéz, nagyon jó. Aha. Tehát, hogy most szerintem a kertekben az új hagyma az dömping lesz, ugye meg volt a medvehagyma is, és hogyha abból a zöldhagymából csinálsz egy zöld olajat, és az a zöld olajjal, tehát elkezded a tojássárgás ecetes verziót, és ebből a zöld olajjal öntöd föl, ami mondjuk egy ilyen hagymaolaj.
0: Hogy csinálod a zöld olajat? Most már akkor ezt itt meséljük el. De gyorsan, tudom, hogy nem egyszerű.
1: Nem egyszerű, de otthon is megoldható, tehát, hogy nem kell hozzá az extra gépet megvenni, de valakinek van, az tök jó. Megvan a zöld, tehát, hogy a zöldhagyma, csak a zöld részét használod, a fehérjét azt föl tudod használni ide-oda, azt fölkarikázod, beleteszed a blenderedbe, a mixer, üveges mixerbe, így jobban lehet érzékeltetni a hallgatókkal. Lehet hozzá petezselymet vagy spenótot, hogyha nagyon szeretnéd. A kapornak külön nagyon jó íze van, annak van a legzöldebb. De az új hagymával, hogyha beleteszed, egy forralóba felforrósítod az olajat, és a blenderbe azt öntöd rá rögtön.
0: A forró olajat.
1: Uh-huh. És abban egy 5 percet teljes sebességen turmixolod.
0: Hú, 5-5?
1: Igen, muszáj annyinak lenni.
0: Nem elég. Jó, oké. Okay. Jó.
1: Piros, csak... neked lehet 4.
0: Utána nem állt össze a szószom, nem értem, miért nem lett zöld olajam.
1: Azért fontos a forró olaj, egyébként a Thermomixbe is hőmérséklete lesz, ki lehet kezelni, lehet, hogy aki leforrázza, úgy is lehet, de én a forró olajjal szoktam, mert a forró olaj szedik ki azt a klorofilt a zöldhagymából, és attól lesz egy ilyen mézöld színe. Ha nagyon
0: meg
1: sok
0: ugye nyilván akkor a blender az 5 perc alatt tényleg teljesen eldolgozza ezeket a részeket, igen, és nem lesz ilyen darabka, olyan darabka.
1: És hogyha megvan ez a zöld olajunk, akkor hogyha kihűl, akkor ezt a majonéz alapot fel tudunk önteni vele. Utána mi megvan egy ilyen sűrített, leszűrt, sűrű hagyma alapunk, amit túróhoz, a majonézhez hozzá is tudjuk keverni. Tehát ugye azt sem kell eldobni, hanem fel tudjuk használni egy nyári tésztához, egy joghurtos öntethez, egy túróhoz, majonészhez, bármihez, amihez szeretnénk, mert az nagyon jó kiegészítő. Uh-huh. Viszont a zöld olajjal, amikor így felöntjük a majonézünket, akkor egy nagyon jó zöld kiegészítő olaj lett, amiben még aztán aprított zöldeket, paricsomot, vagy bármit hozzá tudunk tenni, akkor abban lehet színesíteni, ízesíteni, de maga a zöld olajjal, hogyha ez a hagyma ízű, akkor van egy alap, ilyen nagyon finom kis új hagyma ízű majonézünk.
0: Azért zseniális szerintem.
1: Igen, ami tényleg... báránysülthöz, hidegsülthöz, sonkához, bármi, ez nagyon jó kiegészítő.
0: Tudod, mi jutott még eszembe fűszerként, és így a kapor mellé, egy pici menta.
1: Tök jó.
0: És akkor meg már lassan itt vagyunk a kapormártásnál, meg a melegmártásoknál, mert ugye mondtad, hogy majd erről is beszélgetünk. Úgyhogy Vidák Zoltán Séffel nyilván a teljesség igénye nélkül tudtunk beszélgetni a majonéz alapú mártásokról, de biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos tanácsokat és ötleteket kaptunk tőled. Nekem például ez a zöld olaj, ez most ott beült, hogy ezt meg kell csinálnom, ki kell próbálnom. Úgyhogy hajrá nekem, meg hajrá a hallgatóinknak is, akiknek nagyon jó hétvégét kívánok. Jurásék Balázzsal tölthetik a következő 6 órát. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor jövök.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rájöttem, hogy egyetlen egy mozzanat lemaradt az idén iménti elköszönésből, az, hogy és addig is jó étvágyat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúl érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormány közi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában. Egy liter gázolaj átszámítva úgy 620, egy liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni. Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé. Ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kellemes szombatot, az ebédhez jó étvágyat, hogy az időjárás milyen, azt szerintem hagyjuk is. Mi csak azért is remek hangulatban együtt töltjük a következő órákat, hiszen már is jön a Vaya Con Dios, az LGT, és kezdésnek Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ballag a katona az Ergótól, ahogy Robi énekelte, télen, sáron, fagyon keresztül. Hát minuszoktól már nem kell tartanunk, épp most hagytuk magunk mögött a fagyos szenteket. Szervácz, Pongrácz, Bonifácz különösebb galibát talán nem okozott, de annyi bizonyos, hogy ez a hétvége nem a verőfényes órák számával fog bekerülni a Guinness rekordok könyvébe. Egyébként nem is baj, sőt, csak essen minél többet, hihetetlen, hogy milyen szárazság van, úgyhogy szükség van rá, még akkor is, ha esetleg inkább kinti programokat terveztük volna. Azért így is el tudjuk majd foglalni magunkat, most éppen egy finom ebéddel, aztán utána meg kitaláljuk. De ha csak a pihenést irányozták elő, azzal sincs az égvilágon semmi gond, mint ahogy nem lesz a mai válogatással sem, mert itt lesz velünk Korda György a Reptérrel, aztán Michael Jackson, akinek testvére Janet éppen ma születésnapozik, kereken 60 lett a művésznő, innen is sok boldogságot neki, és már szól is egy sláger az Inner Circle-től, a Bad Boys.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Alizé első nagy sikere a Moa Lolita. Egyébként a mai napig nagyon népszerű a francia énekesnő, különösen hazájában, de hát még egyáltalán nincs benne a korban, úgymond, hiszen tiniként kezdte a pályafutását, és még csak nemrég töltötte a 40-et, és mind a hangja, mind a színpadi jelenléte, az a franciás bája, hát egyszerűen lenyűgöző. Május 16-a van Botond és Mózes napja. Sok boldogságot az uraknak, meg persze a ma születésnapozóknak, évfordulósoknak egyaránt. Mindig lehet találni valamit, amit egy picit meg lehet ünnepelni. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ma is jöhetnek az üzenetek, köszöntök. Most meg jöjjön az az ember, aki soha nem adja fel, és nem tűri tovább, ahogy már a 80-as években énekelte. A Twisted Sister frontembere ugyan a banda 50 éves jubileumi turnéját egészségügyi okokból nem tudta vállalni, pedig rengeteg koncertet bejelentettek a nyárra, de Dee Snider azt ígéri, hogy azért stúdió felvételeket továbbra is készít majd, és rádiós műsorvezetőként is aktív marad. Csak az a helyzet, hogy a két órás színpadi rohangálást és megőrülést minden este már nem bír rá, főleg az ízületei miatt. Az orvosai azt tanácsolták, hogy inkább, ahogy ő fogalmazott, azt a kevés futó felületet, ami még a gumi abroncsai maradt, ne ott égesse el. Egyébként azért lesznek Sisters koncertek, Snydert a Skid Row egykori énekese Sebastian Bach helyettesíti majd pár bulin, nem a Johann Sebastian, hanem csak simán Sebastian, akit Philip Birknek hívtak eredetileg, de a Bach jobban szól a zenész szakmában. Az eredeti, a legnagyobb Twisted sláger pedig nálunk szól. We're not gonna take it, itt a Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a legnagyobb hős a Honey Beast-től, hát ma az a legnagyobb hős, aki otthon meri hagyni az esernyőjét, meg aki felül a bicikliére, persze ha éppen nem esik, akkor simán lehet, de az biztos, hogy két kerék mindig könnyebben megcsúszik, és ez még a profikra is hatással van, már mint az időjárás, mert emiatt lerövidítették a Tour de Hongrie, a hazánkban zajló kerékpáros verseny mostani útvonalát, a mezőny villányból egyből Pécs felé fordult, úgyhogy a 6-os főút pécsi szakaszán a délutáni órákban jelentősebb torlódások is kialakulhatnak. Aztán baleset történt Kiskunlacházán, a Ráckevére vezető úton, a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínen jelenleg a rendőrség, helyi mellékutcákon lehet kerülni, nagyon figyelmesen vezessenek, 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, én meg adok már most egy kis diszkó hangulatot, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy korán van hozzá, de szerintem az Ottavához, meg a kezeket a magasba felszólításhoz egyszerűen nem lehet túl korán. Hands up itt a Retro Rádióban!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lily was here, Lily itt volt, de már nincs, elvitte őt Keddy Duffer és Dave Stewart, de jönnek helyette mindjárt mások, változatosan, ahogy kell. Érkezik Hevesi Tamás. Aztán itt lesz a Liquido és Shakira is. Ez a Hips Don't Lie, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gri energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gri, az otthon nyugalma.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első négy hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csaknem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt. Nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton az Zalaegerszeg ellen, mint riválisának északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, hangos éneklés is lesz, Hevesi Tamásra rá sem szólunk, aztán az igazmondó csípejű Shakira is jön, tényleg ez a címe, Hips Don't Lie, édel is hiszem minden mozdulatát, és Rod Stewarttal kezdünk, ez a Baby Jane.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Santa Maria fedélzetén az új világ felé a Neotonnal. Az Egyesült Államokban egyébként ma van a Nemzeti Gyermekeket a Parkokba elnevezésű nap, amikor is arra ösztönzik a családokat, hogy hagyják ott a srácok a képernyőket, és inkább menjenek el az ország nemzeti parkjaiba, és azok szépségét csodálják, ne csak a TikTokot pörgessék. Kétségkívül támogatandó kezdeményezés, mint ahogy nekem nagyon szimpatikus a nagy nemzeti barbecue nap is, amely nem meglepő módon az amerikaiak egyik legnépszerűbb gasztroünnepe, amikor mindenfelé hatalmas szabadtéri grillezéseket, nagy grillpartikat tartanak, de csak gondolom azután, hogy kirándultak egyet a Nemzeti Parkban. Nálunk most nincs annyira túrázós idő, de valamit akár sütögethetünk a fedett terasz alatt, és közben hallgatjuk a legnagyobb slágereket. Jön az első emelettől a film forog tovább, aztán a Depeche Mode-tól a Strange Love és Jennifer Lopez is. Let's get loud!

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Relax, take it easy, csak vegyük lazán, könnyedén, ahogy Mika tanácsolja, nem esik nehezünkre megfogadni így szombaton. Mika akár Boy George utódjának is tekinthető, hiszen ő is ezt a nagyon extravagáns, színes stílust hozta, vagy hozza, mint a 80-as években Boy George, aki a minap egészen meglepő lépésre szánta el magát. Elindult az Eurovíziós Dalfesztiválon, méghozzá a San Marino-i színekben szereplő énekesnő Szenhit oldalán. Kedden ugyan kiestek az elődöntőben, de a brit legenda nem fog unatkozni a folytatásban sem. Tavaly a Broadway-n, a Moulin Rouge musicalben aratott nagy sikert, idén nyáron pedig a londoni West End-en bizonyíthat. Augusztusban ő alakítja majd Heródes királyt a Jézus Krisztus szupersztárban, de előtte lesz még jó pár hazai meg olaszországi koncert a Culture Club-bal, szeptembertől meg az USA-ban turnéznak egy kiadósat. Egyébként az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét ma este tartják Bécsben. Náluk már nem lesz Boy George, nálunk viszont igen. Természetesen a Culture Club soraiban ez a Karma Camellia.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Majd nyáron indulnak be igazán Péterfi, Bori és a Love Band koncertjei, de azért májusban is el lehet őket csípni. Egyszer jövő szombaton Makón, és az énekesnő azt ígéri, hogy ott helyben mindenki egy hónapnyi tavaszi zsongást fog kapni. Szép nagy adag, de szerintem megbirkózunk vele. Az utakon továbbra is óvatosan folytatódik a hídbontás Velencénél az M7-esen. A főváros felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél egy 600 méteres szakaszon csak a belső sáv lesz járható délután 5-től 8-ig, úgyhogy ezt majd kalkulálják bele, viszont aki a Balaton felé igyekszik, azokat a forgalomkorlátozás nem fogja érinteni. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, körültekintően vezessenek. Én pedig ugyanilyen gondossággal állítom össze a hallgatókat.

0: látnivalókat. Jön még a Backstreet Boys és a We Got It Going On, és a belga Technotronic első kislemeze még 89-ből, ez a Pump Up The Jam.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, a Toto örökérvényű rock klasszikusa, a Hold the Line. Nem csak a vonalat tartjuk, hanem a színvonalat is természetesen, ha élhetek ezzel a fordulattal. Jönnek a friss hírek, aztán itt lesz velünk a repülők. Aztán a Five-tól a We Will Rock You és Britney Spears is. Karrierje kezdetére hölgyünk vissza. Upside Did It Again.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök, zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert két egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az év eleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Moson-Magyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lehet a szombat délután ilyen felhős, esős is akár, az minket nem gátol meg abban, hogy most is csak a legkiválóbb slágereket hallgassuk, igazi hétvégi módba kapcsolunk a Five-val, a repülőkkel, és jöhet a szerelem is Fancy-vel. Flames of Love!

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A munkát a legtöbben mára már letették, a többi élethelyzetet, amit itt hallhattunk felvázolva, egyáltalán nem tanácsos lemodellezni. Legyen inkább egyfajta tanulság, vagy elrettentő példa, ha úgy tetszik. A szórakozásnak megvannak azok a változatai is, amik ennél úgymond felhasználó barátabbak, meg még bajba sem kerülünk miattuk. Ma is lehet persze SMS-t küldeni a 0620-22-22-122-esre. Piroska írta, hogy a budai rakparton észak felé a Margit híd után történt egy baleset. Köszönöm szépen, csak óvatosan továbbra is, és azért nem mindenki pihen, így szombat délután, mert jött egy ilyen is. Tirpák Dánielnek szeretnék egy jó kis húzós számot küldeni a falazáshoz, hogy jobban menjen neki. Hát kérem szépen, mi kell ehhez? Természetesen megfelelő anyag, megfelelő szakértelem és eszköz, valamint erő. Na ez jön most. A Snap és a Power.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Dido és a Thank You. A brit énekesnő tudta, hogy mikor kell leállni. A 2000-es évek elejének elképesztő pörgése után visszavett a tempóból. Feleségül ment Roan Gavin íróhoz, aztán született egy kisfiú is, aki mára már nagyfiú, hiszen Stanley betöltötte a 15-öt. Dido pedig úgy érzi, hogy most már ideje újra aktívabban részt venni a zenei életben. Nemrég egy új szerződést is aláírt egy nagy kiadóval, ami a teljes eddigi zenei katalógusa mellett az új dalok megjelentetésére is vonatkozik, azaz rövidesen számíthatunk ilyenekre is. Egyébként a férje is egy kivételesen tehetséges alkotó ember. Magyarul még eddig nem jelentek meg Roan Gavin könyvei, de nem biztos, hogy nem fognak, mert a tinédzserek Angliában és más országokban is nagyon szeretik a Knightley and Son, a Knightley és fia című sorozatot. Ezek ifjúsági krimik, amik egy zseniális képességekkel megáldott 13 éves fiúról és a magánnyomozó apjáról szólnak. Azt mondják, a stílus kb. Úgy lőhető be, hogy Sherlock Holmes találkozik az Ocean's Eleven-nel. Azt még szerintem én is szívesen elolvasnám. Na, a Leadbacknél magam sem tudom, hogy mi a stílus, de hogy laza, nyugis és fülbemászó, az kétségtelen. Úgyhogy elemzés helyett inkább hallgassuk is. Ez a Baker Man.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán, nem csak ezekért a slágerekért, mint a kerek egész szeretjük, hanem a színpadi teljesítményért, mármint a színházi teljesítményéért is. Nála ez a kettő sokszor összekapcsolódik. Picit több mint egy éve ők is egy nagyszabású show keretében megünnepelték a Hair című film 45 éves jubileumát. Egyébként világszerte rengeteg ilyen esemény volt. Ez sajnos az egyik főszereplő, a Bergert alakító Treat Williams nem élhette meg. Ő ugyanis 2023-ban egy tragikus motorbalesetben vesztette az életét, de az biztos, hogy a karaktere halhatatlan maradt, meg az a bizonyos jelenet, amikor felugrik és végig táncol a finom úri társaság részére terített fehér asztalon, lerugdosva a porcelánt meg az eszcájgot, hirdetve az abszolút szabadságot és életörömöt. Egyébként ez nem volt benne a forgatókönyvben, mert a papír szerint Bergernek, vagyis Treat Williamsnek csak meg kellett volna zavarnia az elegáns snob vacsorát a mondókájával, de a próbák alatt ő úgy érezte, hogy ez kevés, mert a karakter vadságát ez nem fejezi ki elég jól, hogy csak ott áll és magyaráz, úgyhogy a rendező asszisztenssel titokban megbeszélték, hogy amikor elkezdődik a felvétel, akkor ő felugrik az asztalra. Milos Formánnak, a rendezőnek meg annyira megtetszett az improvizáció, hogy azonnal átírta az egészet, és utána már ő mondta neki, hogy újra vesszük, maradj fent az asztalon és gázolját mindenen. Zseniális film a mai napig, és hát a zenéje az mit sem kapott. Úgyhogy hallgassuk, hogy hogy énekel Berger, vagyis Treat Williams. Ez az I Got Life itt a Retro Rádióban.
1: I got life, mother.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sign Your Name, akkor még Terence Trent D'Arby-nak hívták az urat, ma már Sananda Maitreya néven kell őt megszólítani, ugyanis hivatalosan is megváltoztatta a nevét, miután saját bevallása szerint spirituális megvilágosodásban volt része, de a zenélés nem hagyta abba, csak már más vizeken hajózik. Terence-ről, vagyis a régi énjéről pedig mindig úgy beszél, mint egy régi kedves barátról, aki már nincs köztünk. Velünk viszont itt lesz mindjárt Demjén Ferenc.

0: Solo One More Time és további remek slágerek a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Fontos döntések jöhetnek azbeszt szennyezés ügyben. Kubában fokozódik az üzemanyagválság. A világ agyon fogja hallgatni Shakira számát a nyáron. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból. Vas, Zala, valamint Győr, Mosa-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, akkor azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások nem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Éppen ezért pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaját számítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni. Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci árak literenként 8 és 10 dollár közé nőttek, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme. 205-205 férfi térhet vissza saját országába. Még húsvét állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Borult időre készülhetünk, legfeljebb keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap még sokfelé számíthatunk esőre, záporra, északkeleten néhol zivatarra is, de reggeltől nyugat felől szűnni kezd a csapadék. A hét utolsó napján is hasonló idő lesz, 15-20 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a kínálatban felbukkan, már is Demián Ferenc, aztán a Roxette, és ma már játszottam slágert Michael Jacksontól, volt szó a ma szülinapos Janet Jacksonról, jöjjön egy harmadik tesó, German Jackson, Piazza Dórával és egy esős darabbal. When the rain begins to fall.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Hip Hop Boys és az Ott Várok Rád, mármint abban a megénekelt Dunaparti bungalóban, ahova a hold is elkísér. Romantikus holdfényes séta ma este alig, ha lesz. Mindenhol felhős, esős az idő, de nem baj, ez most nagyon kell ebben az aszályos időszakban. A májusi esőről tudjuk, hogy milyen értéket képvisel, bár holnap már több helyütt felszakadozik majd a felhőzet, ugyanakkor az esernyő még maradjon nálunk, valószínűleg kelleni fog. Megnéztem, Japánban most kifejezetten kellemes koranyárias időnek örülhetnek, ők sétálgathatnak a holdfényben, lévén ott már elmúlt este 10, Tokióban ilyenkor hétvégén persze nagy üzem van, és abban nem különböznek tőlünk, hogy a szórakozást, az éjszakai életet ők is szakaszokra osztják, náluk a bemelegítés, az alapozás, az úgynevezett nomikai, ami 6-tól 9-ig szokott tartani, mert ritkán mennek egyből táncolni, úgyhogy először beülnek valahová, esznek pár falatot, aztán irány a szórakozó hely, de ott is sietni kell a mókázással, mert általában éjfélkor elmennek az utolsó vonatok, éjszakai járatok meg szinte egyáltalán nincsenek, úgyhogy kezdődik éjfél előtt a nagy rohanás a pályaudvarokra. Aki viszont lemarad, az egyrészt vagy tudatosan teszi, vagy visszamegy az egész éjjel nyitva tartó helyekre, mondjuk karaokizni, akár reggel 5-ig, szóval gond egy szál se, csak bírni kell. Mindjárt jön is az Alphaville és a Big in Japan, előtte pedig még a Right Said Fred és az I'm Too Sexy.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Gotye és a Somebody That I Used To Know. Elsős idő ide vagy oda, van akinek ez a mai nap óriási ünnep, és nagyon sokan vannak ezzel így. Andi Fegyvernekről írta SMS-ben, szia Balázs, most indultunk a Bombon koncertre. Persze a jegyeink a Retro Rádiótól vannak, amit akkor nyertem, amikor szerencsen voltatok a kitelepülésed, és nálad nyertem. Andi, szuper, nagyon jól emlékszem az egészre. Az egy remek nap volt, ott majdnem elkapott minket az eső, de aztán megúsztuk, de ti este az arénában védett helyen lesztek Szolnoki Péterékkel együtt, úgyhogy elázni tuti nem fogtok. Jó szórakozás nektek! Aztán Mike küldte, hogy ma dél körül Csepelen, a Rózsa utca végén a Nagy Dunánál a gyerekei játszottak egy vadiúj, fekete távirányítós hajóval, de a part közelében valamibe beleakadt, lehet, hogy Damilba, nem tudták irányítani, elsodródott Sziget-Szent Miklós felé. Hát persze a srácok most nagyon szomorúak, úgyhogy Mike azt kéri, hogyha valaki megtalálja ezt a hajót, akkor küldjön nekünk egy SMS-t, mert a gyerekek most le vannak törve rendesen, el is hiszem. Reméljük, hogy megkerül, én majd közvetítek, ha úgy alakul, jó? És Bandi is írt, igen, ők is útra kelnek. Szia Balázs, nem sokára indulunk mi is Pécsről a jubileumi Bombon koncertre. Útravalónak küldj egy jó kis nótát, legyen így. Bombont ma este fogtok még hallgatni eleget, úgyhogy játszok mindjárt valamit a Hooligans-től, meg előtt a Samantha Fox-tól is. A 06-20-22-22-122-esen meg várom továbbra is az üzeneteket. Ez a Touch Me, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Királylány a Hooligans-től. Hát nem az a hercegnős hozzáállás jellemző a bandára, nekik egy kis eső meg sem kottya, mert holnap este Kiskörösön játszanak szabadtéren, de egyrészt nem is biztos, hogy esni fog, másrészt a rajongók is bírni fogják, azt tuti. Jött néhány info az utakról, az M0-ás déli szektorában az M1-es felé a 10-es kilométernél lerobbant egy autó, ez elfoglalja most a középső sávot, úgyhogy itt nagyon óvatosan. Aztán több autó ütközött össze az M1-esen Szárliget térségében, a 46-os kilométernél az átterelt sávon, emiatt ez nem is járható most Budapest felé. Vigyázzanak magukra, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Phil Collins szóló pályafutásának egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább, pedig aztán tényleg volt neki jó néhány. Nem véletlenül jutott az amerikai Billboard 600 listán egészen az első helyig, és 91-ben Phil átvehette érte az év felvételének járó Grammy-díjat is. Ez az Another Day in Paradise.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, I Don't Wanna Lose You, Nem Akarlak Elveszíteni, énekelte Tina Turner. Én meg azt szeretném, ha önök továbbra is velem tartanának, mert 4 óra után is lesznek ám kiváló slágerek, még ha esik is, ez a szombat a miénk. Ez az enyém, ez a nap, látom, hogy a marson sütana. Ott elképzelhető, hogy igen, aztán jön Justin Timberlake is. Ez a Can't Stop the Feeling itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Orbán Viktor nyilatkozott végkielégítése kapcsán. Ma van a lisztérzékenység világnapja. Kialakult a kispályás labdarúgó EB-re készülő magyar válogatott kerete. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlás egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Ma van a cölikália világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
4: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú étel.
3: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Kijelölte a tiranai kispályás labdarúgó Európa bajnokságra utazó magyar válogatott keretét Rozman Sándor. A jövő heti kontinens tornán 28 csapat szerepel. A magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával kerültek egy csoportba. A keret gerincét a mexikói világbajnokságot megjárt játékosok adják, így a csapat komoly nemzetközi rutinnal érkezik Albániába. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lesz itt minden most is, ami passzol egy ilyen csapadékos, de azért remélhetőleg pihentető szombat délutánhoz. Jön a nap az Uptól, felkészül a C-Block és Justin Timberlake, és Stinget is elkísérjük amerikai sétája közben. Englishman in New York.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, száguldás, Porsche, szerelem, most nem annyira ajánlatos lehúzott ablakkal autózni, vagy éppen kábriózni, nem derül ki konkrétan, de a bodros hajad a szélben sorból erre következtetnék. Szóval ez ma kimarad, de lesz még azért tempó rendesen, sőt még ennél is gyorsabb versenytempó, mert jön a svájci duó, a Yellow 88-as gigaslágere, amit egyrészt a Forma 1, másrészt a 20. század végének felpörgetett életritmusa ihletett. Nekünk legyen mondva, azóta sem lassultunk vissza, pedig néha nem ártana, legalább így hétvégente. Itt lesz a Race, aztán jön még Aucilla és a Vigyél el, és előtte tényleg megpihenünk picit. I'm sitting down here, Linda Marlintól.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Lady Gaga és az Alejandro. Az énekesnőt láttuk már mindenféle ruhában, szerepben, sminkben, tényleg a legextrémebb cuccokban is, de ha elmegy Elton Johnhoz, akkor visszaváltozik teljesen hétköznapi nővé. Köztük valóban mély barátság szövődött az elmúlt több mint másfél évtizedben, nem véletlenül lett Lady Gaga Elton gyerekeinek keresztanyja is. Azt mondta, ha elmegy hozzájuk, ledobja a magas sarkút és beáll palacsintát sütni. Persze hozzátette, hogy Elton mindig is nagy példaképe volt, és akkor is tartotta benne a lelket, amikor függőségekkel és depresszióval küzdött. Mindemellett meg többször is felléptek együtt, például az emlékezetes 2010-es Grammy gálán, amikor egy ilyen dupla zongoránál játszottak és énekeltek, vagy mókáztak már együtt a Muppet Show karácsonyi külön kiadásával is. De természetesen nem csak így, hanem külön-külön is zseniálisak. Most Eltonnak kell jönnie. I don't wanna go on with you like that.

Esernyő helyett érdemes inkább esőkabátot vinni. Egyrészt praktikusabb, biztonságosabb, ráadásul nem takarja el mások elől a kilátást, és egyébként sok helyütt koncertekre be sem engedik az esernyőket, úgyhogy ez a megoldás mindenképpen üdvözítőbb. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Még egy info az utakról, korábban több autó ütközött az M1-esen Szárliget térségében a 46-os kilométernél az átterelt sávon. A sávzárás már megszűnt, mindkét forgalmi sáv járható, de a torlódás csak lassan a főváros felé. Figyelmesen vezessenek, mivel diszkó hangulatban folytatjuk Patrick Hernandezzel. Ez a Born to be Alive. Ez is kell szombaton.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Secret, Madonna kedvesének van egy titka. Szerintem neki több is van, és ezeket nem is fogja nekünk elárulni. Én viszont nagyon szívesen fellibbentem a fájtlat a folytatásról, hiszen miért is hallgatnám el, hogy itt lesz velünk Somló Tamás.
1: Indulni kell.
0: Jön még a YouTube és a One, és a Push the Button. Természetesen a Sugar Babes-től itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Kulturális fordulat jöhet, elköszön a Barcelona üdvöskéje, továbbra is sokfelé lehet eső, zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a Múzeumi Világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a múzeumok majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. 4 év után búcsút int a Barcelonának Robert Lewandowski. A 37 éves lengyel labdarúgó a szezon végén távozik a katalánoktól, miután szerződése lejár, és a sajtóhírek szerint több országból is komoly ajánlatokat kapott. Lewandowski barcelonai időszaka alatt 3 bajnoki címet nyert, minden sorozatot figyelembe véve pedig 119 gólt szerzett. A rutinos támadó a közösségi oldalán úgy fogalmazott, elérkezett az idő az új fejezethez. A Barca már bajnokként zárja az idényt, így a Lubikon méltó lezárásra készülhet. Borult időre készülhetünk, legfeljebb keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap még sokfelé számíthatunk esőre, záporra, észak-keleten néhol zivatarra is, de reggeltől nyugat felől szűnni kezd a csapadék. A hét utolsó napján is hasonló idő lesz, 15-20 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, megyünk is tovább a kedvencekkel. Múlt vasárnap volt a YouTube frontembere Bono szülinapja, még beleférünk abba a közmondásos 8 napba a köszöntéssel. Jön a One, aztán itt lesz a Sugababes és Billy Idol, és ez a Rebel Yell.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szerintem a Fresh féle Táncolj még, meg a Sugar Babes kifejezetten jó alapozás volt a szombat estére. Ma már volt róla szó, hogy az ilyen bemelegítést japánul nomikáinak mondják, utána jöhet a nikai, a második kör, ami már maga a parti. Hát mi is eljutunk majd idáig, még akkor is, ha esetleg a japán kifejezéseket elfelejtjük. De addig még lesz romantikus sláger is, például a Take My Breath Away a Berlintől, aztán Regi, a Ladánymene 27 tel. Jamaikában amúgy a felvezető ráhangolódása azt mondják, hogy frass, de azt hiszem az angol warm-upot már többen hallották. Bármilyen nyelven legyen is, ennek már itt az ideje. Szól is az Everlasting Love Gloria Estefántól.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, a Zsagár és az Underground Divas, ez volt a Wings of Love, eredetileg ez nem is volt dalszöveg, instrumentális szerzeménynek készült, aztán szerencsére mégis lett. 2007-ben második helyezést ért el a rangos amerikai nemzetközi dalszerző versenyen, ahol olyan zsűritagok pontoztak, mint Tom Waits vagy Robert Smith a Cure-ból. A nagy versengés ma is megy, hiszen este tartják az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét, aminek van köze a következő slágerünkhöz is, ugyanis 84-ben Falco és a híres holland producer páros Rob és Ferdi Bolland közösen nézték a versenyt a tévében, és amikor az osztrák zsűri pontjait jelentették be, a bejelentkező hang megszólalt, hogy Hello, Vienna calling, azaz Hello, Bécs jelentkezik. Ez a mondat meg annyira megragadt bennük, hogy azonnal írtak köré egy slágert Bécsről, mint nemzetközi metropoliszról. Akkor mehet is a tárcsázás. Falco és a Vienna calling.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bennünk a világ Rácz Gergőtől. Ne maradjanak ki az üzenetek sem. Moncsi írta, sziasztok, éppen hazafelé tartok a kisfiammal Martinnal Budapestről Nyíregyházára. Szeretnék kérni egy slágert, hogy jobb legyen a hangulatunk ebben az esős időben. Moncsi, jó utat nektek. Aztán Márika írta, szia Balázs, zúzós heten volt, még jó, hogy a gyermekeim ilyen megértőek. Most süttetem a pocakom a konvektor mellett. Hát máshol nem nagyon lehet, majd lesz még napsütés, de egyelőre örüljünk egy picit az esőnek is. Roli üzenete, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, drága egyetlen Krisztikémnek üzenem, hogy nagyon szeretlek, te vagy az egyetlenem, az éltető napfény, a víz és a levegő, szerető vőlegényed, Roli. Ez igen, és jár még egy gratuláció, sziasztok a férjemnek és a legjobb barátjának szerették egy slágert, mert megfogták az egyéni harcsa rekordjukat, 92 kiló 255 centiméter. Nagy a boldogság. Azt elhiszem, bár szerintem én inkább megijedtem volna tőle, hogyha meglátom. Nem tudom, hogy mit csináltok vele, meg hogy hol fogtátok. Mondjuk egy kisebb horgásztavon az óriás harcsa tulajdonképpen közellenségnek számít, mert hihetetlen az étvágya, de a nagy természetes vizekben mondhatjuk, hogy kulcsfontosságú szabályozó szerepe van. Hogyha így sikerül megakasztani, akkor a horgászok büszkén fotózkodnak, aztán visszaengedik. Remélem, hogy ez a helyzet is megmenekül a Matuzsálem is. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Jön mindjárt a vet-vet-vet és a Love is All Around, de előtte még Sir Cliff Richard, ez a Some People, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a láng, ami sosem alszik ki. Eternal Flame a Bengals-től, az a helyzet, hogy a folytatásban már Tibi bácsi tartja életben. És ilyen tüzesen indul a három kiválság, a Gypsy Kings és a Bamboleo. Én ezzel már megköszönöm a figyelmet, holnap délután 2-kor újra találkozunk. Jurásek Balázs vagyok, további remek szombatot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Másképp használhatjuk fel a szép kártyán lévő összegeket. Megnyílt a Noé bárkája Szegeden, záporok, zivatarok a folytatásban is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök. Örökségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozat felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nagyon jó szórakozást kívánok a műsorunkhoz. Egy olyan előadó csapat következik, amik már évtizedek óta zenélnek. A Bee Gees, és mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Ildikó. Halló, kedves Ildikó. Halljuk akkor az elsőt.
3: Igen, itt vagyok. Jó napot. A DJ Bobótól szeretnék kérni egy számot.
2: A másodikat.
3: A doktor Albántól szeretnék.
2: A harmadikat.
3: TNT-től szeretnék kérni.
2: Köszönjük szépen, továbbra is hallgasd a Retro Rádiót.
3: Köszönöm szépen, viszont lesz.
0: Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Zsombor. Halló, kedves Zsombor, üdvözöllek szeretettel, három előadó.
3: Igen, itt vagyok, szép jó napot kívánok, Tibi bácsi, és a kedves hallgatóknak is szép napot. Egy Bad Boys Blues számot szeretnék, egy Eros Ramazzotti számot szeretnék, és egy Neoton számot szeretnék.
2: Köszönjük, Zsombor, hogy jelentkeztél, és kívánom, hogy jó érezd magad továbbra is a Retro Rádióval.
1: Ez a három kívánság.

0: idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Levente.
3: Halljuk az elsőt.
4: Tiszteletem Tibi bácsi, én vagyok. Szeretnék kérni egy Fancy-tól egy számot.
3: A második.
4: Egy Opus számot szeretnék.
3: És a harmadik.
4: A harmadik egy Rick Astley számot.
3: Köszönjük Levente, továbbra is legyél lelkes hallgatója a Retro 3 kívánságnak.
0: Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül

Kedves hallgatóink, erre kérem önöket, hogy ha jó kérésük van, írják meg SMS-emet, úgy teljesítjük a kívánságokat. Nem biztos, hogy ezen a szombaton, de a következőn biztos leadjuk. Tehát következzék Cher és a dal egy nagyon igazi

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Ma este jön az Exaton Hungary elődöntője. A női és férfi dobogósok közül ma este ketten még kiesnek. Így vasárnap este a két legjobb női és a két legjobb férfi játékos küzd majd meg a fődíjért.
3: Exaton Hungary ma este a TV2-n.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Ma van a lisztérzékenység világnapja. Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. Továbbra is záporok, zivatarok várhatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a cölikália világ. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
7: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
6: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és Északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső zápor, Északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Judit.
3: Judit, akkor halljam.
4: A Szintizertől szeretnék kérni egy számot.
3: Igen, második.
4: Másodikként pedig a Madonnától szeretnék kérni egy számot.
3: Ó, nagyszerű, igen. És a harmadik.
4: Vonalz a Banzájtól zenét szeretnék kérni.
3: Köszönjük, Juditkám, további jó retro rádió hallgatást.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Gergő. Hello Gergő, üdvözöllek, halljuk az elsőt.
3: Igen, jó napot kívánok Tibi bácsa, Ricky Martin lenne az első eladó.
2: A második.
3: A Európa.
2: Harmadik.
3: Joytől lenne.
2: Köszönjük Gergő, hallgass tovább a Retro három kívánságot.
3: Én köszönöm szépen Tibi bácsi, viszont hallásra. Éppá!

üzenjen és kívánjon hármat. 0620-22-22-122. Ez a három kívánság.

0: legnagyobb slágerei. Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Vince, üdvözöllek nagy szeretettel. Jöjjenek akkor a dalok. Az első...
3: Igen, itt vagyok. Üdvözlöm, Tibi bácsi, itt vagyok. Igen, az első előadó én a Palödöt szeretném.
2: A második...
3: A Desire-est.
2: És a harmadik...
3: Hát harmadik az egy Bonnie M számot szeretnék.
2: Köszönjük, Vince, továbbra is retro rajongó legyél. Viszont hallásra, szervusz!
3: Viszont hallásra, szia, Tibi bácsi!

0: Budapest legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Andor. Halló, kedves Andor, akkor halljuk Andornak az első dalát.
3: Szia, Tibi bácsi, itt vagyok. Az elsőt, a Eddát szeretném.
2: Második
3: a Republik.
2: Harmadik
3: Smokit szeretném.
2: Köszönjük szépen, továbbra is várunk a Retro Rádióban.
3: Viszont hallásra, Tibi bácsi.

Kedves hallgatóink, búcsúzom sajnos Zoli barátom nevével is, mert a műsoridő végéhez értünk. Van egy olyan csapat, amit állandóan írnak és kérnek tőlem. Következik a Village People együttes a Viszonthallásra.

0: bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Nekem amúgy nagyon nagy példaképen Cristiano Ronaldo, úgy, hogy nem tudok focizni. Tehát nem abban, hanem abban, hogyha valami célt kitűzöl magad elé, akkor azt milyen következetesen kell követni és csinálni. Tehát egy ilyen tényleg ideális, nem? De te, mint sportoló, egyetért ezzel,
4: abszolút
3: nem?
4: Abszolút egyetértek, de nyilván lehetnék én is a példaképed.
3: Te is a példaképem lehetnél, csak...
4: Ne rossd el a témát.
3: Nem, egyébként nagyon-nagyon tisztellek. Pontosan hasonló okokból.
4: Jó.
3: Tényleg, most mit jó? Most akkor hagyjam?
4: Menjünk tovább.
3: Jó, menjünk tovább.
5: Ez a vigasztaló duma is elég lesz akkor most.
3: A lényeg az, és akkor itt váltok majd szét Ronaldótól, hogy ő 40 évesen bomba formában van.
5: Ugye érted volna be a vigasztaló szavakkal?
4: Ne haragudj, ez nehéz bombázó.
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lux-ban.
7: Irányoz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
10: Itthon kulturális fordulat jöhet. Bajnok lett az Eto a labdarúgó fizligában. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó Fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár szivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Elérkezett a szombat este, mindenkinek kellemes rádióhallgatást. Az idő ugyan nem oly szép, sőt, mondhatnám, hogy nagyon nem oly szép, de a lelkünkben süt a nap, remélem. S remélem, hogy mindenkinek ezek a muzsikák egy picit

Életvágyot hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk. A szokásos Hoddala című felvétellel elindul ez a mai nap, sőt, az I was made for loving you, baby. Ez az a nóta, sőt, egészen pontosan I was made for loving you eddig a cím, hivatalosan. A Kiss 1979-es slágereiről van szó, és ezzel megindul a mai Fergeteg Party. Fantasztikus szombatestét kívánok mindenkinek, élvezzék, érezzék jól magukat. Mi így teszünk itt a stúdióban.

A legjobb idők bizony ezek azok. Jön a Chick és a Good Times itt a Retro Rádióban. Egy igazi diszkó klasszikus. Ennek a története egyébként nagyon komoly, sőt a basszus mellett használata később a Sugar Hill Gang Rapper's Delight című dalában újra előkerült. Tessék csak hallgatni!

Nagorát Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, igenis nem veszük semmibe az esőt, nem veszük semmiben a hideg szelet, hiszen a lelkünkben és a dalokban jó idő van, és ez a jó idő hamarosan vissza is fog egyébként térni. Kár, hogy most a hétvégére jutott, de hát most már így járt.

Önök a Retrohádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és ha már Balaton, és erről beszéltünk már többször is, Lojzékkal megyek a Balatonra, legalábbis Siófokra, arra a nagy szórakozó helyről együtt is szoktunk lenni. Jön a Ki visz majd haza a bikinitől.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Azbesztszennyezés ügyben fontos kormányzati döntések jöhetnek. Hétfőn lesz a múzeumi világnap. Shakira egy újabb labdarúgó VB hivatalos dalát énekelte el. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő azbesztszennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból. Vas, Zala, valamint Győr Moson-Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a Múzeumi Világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a Múzeumok Majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes 9 órát kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Természetesen kellemes rádióhallgatás, csak felpillantottam közben az órára. Szóval 9 óra után elindul a mai Fergetek Parti. Minden kedves hallgatónak kívánom, hogy legyen sokkal szebb a napja, mint amit

Ekkorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Két eseményről szeretnék mindenképpen szólni. Az egyik egy fotóesemény, vagy fotófesztivál, ha szabad így fogalmazni, mondani. Ez pedig egy futás, mégpedig a Nemzeti Atlétikai Centrumban futottunk, ott, ahol a világbajnokaink, a világbajnokok, és mindenki, aki az atlétika világában valami nagyot alkotott, hát mi is megkaptuk ezt a csarnokot, és több a stadiont inkább, mert stadion méretű csarnok, és bizony több ezren futottunk, és a napot egy fergeteg partival zártuk. Remek hangulatban, rengeteg táncossal, rengeteg jó hangulatú emberrel, tényleg egy picit így szerdán, mert egy szerdai napra esett, kicsit kiengedték a fáradt gőzt, és azzal, hogy a cégükkel együtt lefutották az 5 vagy 10 kilométeres távot, azzal együtt a bulival és egy pohár sörrel vagy kolbásszal lezárult ez a nap. Csodálatos volt. Remélem meg fog ismétlődni még nagyon sokszor. A másik, amiről szeretnék még néhány szót szólni, az a Wonder Islandünk, mert hogy van egy ingyenes hely, tehát ez végképp nem számít semmilyen tekintetben reklámnak, ott a Margit-sziget egyik szegletében, és képzeljék el, hogy most már délután 6 órakor elkezdjük. Nagyon sokszor beszéltünk itt a rádióban arról, hogy milyen kár, hogy egy rendes buli ma éjjel 1-kor, 1:30-kor kezdődik, előbb nem érdemes oda menni, mert nincs ott senki. És én mindig nosztalgiával meséltem, hogy Szegeden bizony már este 7-kor elkezdődtek a rendezvények, a bulik, és éjjel olyan 11-kor, legrosszabb esetben 11-kor véget ért, vagy 10-kor. Hazaértünk, aludtunk egyet, és megvolt a másnapi szombatunk, vagy vasárnapunk, mert hogy nem ment rá az egész éjszaka. No hát, ezt szeretném én visszahozni. Induljanak a bulik 6 órakor, legyen ez a jelszavunk. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, és persze ehhez a Margit-sziget remek alkalmat biztosít, de bárhol máshol is nagyon szívesen indítjuk 6 órakor a bulit. És még egy dolog, hogy tudom, hogy nagyon sokaknak fájt, de ma lettem volna egy Budapest melletti kis településen, nem is olyan kicsi, de ez a neve, vagy legalább benne van a nevében a kis szó, az ma elmaradt, de majd valamikor augusztusban pótlunk. Köszönöm, hogy velem vannak, velem vagytok, folytatódjék a Retro Rádióban a Mix.

0: Ezzel a Retrovali a Fergeteg Parti című műsorának második órája is a végéhez ért. És még egy gondolat, talán emlékeztek rá egy fél órával ezelőtt, arról a bizonyos kistarcsai elmaradt eseményről szóltam néhány szót, ahol nagyon sok hatalmas színpadi ember színpadra lépett volna. Hát nem fog, mert hogy nem lépett, vagy nem is fog, mert hogy ez egy háromnapos ünnep lett volna, és minden elmaradt. De igazán, ami nekem fáj, nem csak a fellépés, hanem az, hogy egy faültetésen kellett volna részt vennem, mégpedig cipő emlékére ültettünk volna fát. Az volt a terv, hogy jártunk egy fél évvel ezelőtt Kisgelyőcön, az egy apró, pici aranyos település Kárpátalján, én még soha nem jártam háborús országban azelőtt egyébként. Szóval az emlékek és a ház, ahol cipő felnőtt, ott Kisgelyőcön található, azt egyébként a Magyar Állam felújította, és kulturális célra adományozta a Kisgelyőci teljes 100%-ban magyar településnek, és ott is ültettünk egy fát, és az volt az elképzelés, hogy az induló, és hogy a végállomás egy cipő Kistarcsán nyugszik, és ott elültettünk egy másik fát. Na hát ez sem jött össze, de nem marad el. Beszéltem a szervezőkkel, beszéltem a kertészettel, hogy meg fogjuk kapni a fát, és augusztusban el fogjuk ültetni. Tartsatok velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb emlékeit hoztuk elő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr, továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász, negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto'o, Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a bajnokok ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto'o az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Sokkal szebb időjárás béli szombatot kívánok mindenkinek. Ez itt a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Néhány másodperc múlva elindul műsorunk.

Akkorát Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel. Köszöntjük Önöket, ez itt a Fergeteg Party, ahol az első órában válogatás érkezik, és a második, harmadik, valamint a negyedik 60 perc pedig mixben hozza el a legnagyobb slágereket. Köszönjük a rengeteg hozzászólást, várom is hallgatóink véleményét, hozzászólásait, nyugodtan írjanak meg bármit, ami eszükbe jut a műsorral kapcsolatban. Elérnek bennünket a DJ Dominikus Fergeteg Party oldalon, elérnek a Retro Rádió Facebook oldalán, de van Instagram és TikTok oldalunk is, úgyhogy aki igazán el akar érni bennünket, bizonyára sikerülni fog, de ez egyébként több száz embernek, csak az én műsoraimban, vagy mondhatom azt, hogy alkalmanként több ezernek biztosan és mindig sikerül. Folytatódjék a műsor, folytatódjék a mix, itt a Retro Rádióban.

0: Elérkezett műsorunk harmadik órájának is a vége, és egy emléket szeretnék előhozni. Nem is olyan régen történt mindez. Békés Csabán jártam egy fellépésen, ahol egy fantasztikus zenekart láttam. Néhány nagyon lelkes zenész és egy holland befektető összerakott egy egészen elképesztő zenekart, amelynek Norbi a vezetője, de egyébként hihetetlen zenészek vannak benne. És játszottak zenéket, magyar dalokat olyan énekesek alá, akiket egyenként meghívtak, és valamiért úgy gondolták, hogy azokat a dalokat ők fogják a legjobban elénekelni. Annyira jó hangulata volt ennek az élő zenélésnek, és nagyon jó volt hallani, hogy a közönség szíve együtt dobogott, a közönség lelke együtt énekelt és bulizott az énekesekkel és a zenészekkel. Jó volt egy ilyet is látni. Tartsanak velem, folytatódik a műsor itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, ez a mai szombatesti Fergetek Party, én Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom ebben a 60 percben is minden idők legnagyobb slágereit. Minden pénteken és szombaton várom önöket, remélem ti is, önök is velem tartanak.
3: Retro Rádió. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Önök a Rádiórádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágerei és Petró vendég mixével megyünk tovább. Róla egyébként azt kell tudni, hogy nem csak nagyon jó mixer, nem csak nagyon jó lemezlovas, hanem például most az Unisex együttessel közös projekten is dolgozik, hogy tényleg egy nagyon elhivatott fiatal emberről van szó, de más nagy projektnek is része volt egyébként a magyar zenében. Szóval ő Petró, ő mixét hallhatták, hallják most éppen ezekben a percekben is itt a Rádióban. Nem túl sűrűn, de időnként vendég lemezlovasok is megfordulnak a Rádió stúdió. Én azt gondolom, hogy nekem kötelességem, és egyébként küldetésem is, hogy segítsek azoknak a lemezlovas kollégáknak, akiknek esetleg kevesebb média lehetőségük van, vagy valamiért kevesebb szer szerepelnek. Én ezt felvállaltam, és viszem is tovább. Ez a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora, hát ma nem nagyon bulizik senki sehol, legfeljebb a vízizenét tudjuk meghallgatni, ha gondolom.

Petromixet hallgattuk itt a Retorádióban. Egyébként, ha bárki szeretne bennünket követni, erre is van lehetőség. Van a Retorádiónak Facebook oldal, Instagram oldal, a YouTube csatornája. Ugyanúgy a Fergetek Partinak is van, és nekem is DJ Dominik, sőt az a nevünk, hogy DJ Dominik plusz Fergetek Parti. Keressenek meg, kérem, és nyugodtan jelöljék be, és írjanak kedvük szerint bármit. Őszintén várom véleményüket, és köszönöm, ha elmondják azt. Van egyébként Instagram oldalunk, TikTokunk is, és YouTube csatornánk is. Aki pedig a fellépésekről érdeklődik, azt is megtalálják a DJ Dominik plusz Fergetek Parti oldalon. Most már megyek, ott szóljon a zene, jön az éjszakai műszak itt a Retorádióban, reggel Timi fogja ébreszteni a közönséget, majd 10 órától jön a sztársát, például Dollival, a vendégek között, akinek játszottunk is dalát. Rolinak és Atinak köszönöm szépen a mai közreműködést és munkát, önöknek kíván kellemes estét és sokkal jobb időt. Várkonyi Attila, DJ Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,